0: Ez itt a lakmacsos. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donghak lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését, a Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.
1: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacson Rádió.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
3: Lamacsun?
2: Igen!
4: Na mi van még?
5: Hi, I'm Kat from Kashmir Radio. I'm guest hosting this episode as part of a collaboration between the two radios. Many thanks to Gaspar and Levi for having me. And I hope you enjoy the trip.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsún, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsún, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsún, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paikka.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú Rádió.

0: Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: szoki módon azt hiszem talán jók vagyunk, meg felveszünk, meg szó. Úgyhogy nagyon, egyre sűrűbben visszatérő arcot köszönhetek, és tök örülünk ennek. Szokásos módon ki van velem.
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, én F9 vagyok, és itt vagyunk a Boom Bap Rádióban. Ezen a gyönyörűséges áprilisi ebédidőben végre süt a nap, végre jó idő van, lehet kerékpározni,
0: biciklivel
1: le lehet venni a pulcsit.
0: Fer a víz, így van, imádom, kinézel az ablakon, süt a nap.
1: Gála. Fú, nagyon kellett, úristen, ne kellett.
0: Mit az emberek mosolyognak. Most ez egy erős április, nem? Mit izé új korszakot írunk. Itt mosolyognak az emberek az utcán, amit elég régen nem láttál.
1: Tényleg van egy... hogy mondjam, a jó adódásuk összhangulatban. Azt hiszem, hogy így jól is időzítettük. Alapvetően én csak azért gondoltam, hogy azért tavasszal csinálunk albumot meg ilyesmi, mert saját magamról tudom, hogy ilyen napelemes vagyok. Tehát, hogy így, ha most érted, 3 hónap megfeszített munka van azzal, hogy befejezzük, meg kiadjuk az anyagot, meg utána promótáljuk. Én azt nem tudom ősszel csinálni, télen, vagy nem tudom.
0: Télen, nézd, márkos sötét van.
1: Nyáron meg ugye nincs értelme, mindenki nyaral, meg fesztiválozik. Úgyhogy adta magát, hogy ez most legyen, és remélhetőleg talán így, hogy mondjam, nyitott a fülekre is talál, mint mondjuk talált volna egy pár évvel ezelőtt.
0: Fú, most így, itt egyből bele is apnék, de hogy így mondjuk el, hogy miért is vagy most itt?
1: Hát én azért jöttem, mert van egy rap csapatom, amit úgy hívnak, hogy Set, és készült egy albumunk, aminek az a címe, hogy Zenés Mesejáték, és ez május 22-én napvilágot lát, mindenféle digitális platformon, a Blunt Shelter és a Four Sears kollektív gondozásában, valamint Bakeriten is kapható lesz júniustól, remélhetőleg országszerte lemezboltokban, meg a Blunt Shelternek a webshopjában is.
0: Duplán, yeah. Most, és most itt ide dobom, hogy fú, mondom, freestyle, teljes szoki freestyle. Mindenféle bevezető nélkül beleugrok, hogy mondod, hogy jó idő, így kell elkészíteni, stb. Mikor készült ez a dolog? Mert a beatek alapján egy eléggé vidám, most, hogy így beszélgetünk, nem is fordult meg a fejembe, de most tényleg azt tudom mondani, hogy főleg így, hogy most berágtam az első trackit, hogy szól-e jó-e minden, hogy fú, ennek ilyen tök ilyen tavaszadó, kinyílik a virágzat, minden vibe van a legelső trackinek, a beatjének.
1: Aha.
0: Hogy nem az a komor, tudod, de azt éreztem egyébként az egész albumon, hogy inkább mondjuk a cím is értelemszerű, de hogy még nem egy ilyen csúnya grimmese, hogy gonosz boszorkányok, hanem egy tényleg egy beatek alapján egy ilyen vidám, mókás, elég önfelett cumóról van szó.
1: Érdekes, hogy így látod, meg szerintem sok kulcs szót meg is ragadtál itt ebben a felsorolásban. Én amúgy azt számoltam így fejben, hogy azért így a beateknek egy kicsit nagyobb része komor az én fülemnek, mint vidám, de például az elejére pont szerettünk volna, vagy szerettem volna egy-két olyan dalt betenni, ami így, hát nem veszi el az emberek életkedvét.
0: Az intro, fel kell vezetni.
1: Az intróhoz kifejezetten egy olyan, hogy mondjam, ilyen ünnepélyes, ilyen megérkezős dalnak lehet számva, hiszen mégiscsak 2018 óta készül ez az album, egy elég nagy, meg egy fontos dolog, meg munka az én életemben, meg olyasmi, amire egy nagyon büszke vagyok, és akkor szerettem volna, hogy egy olyan felütésre is kezdődjön, hogy na, most akkor megérkeztünk. Van a Nihilnek a... azt hiszem az első albumán a Megjöttünk, vagy Megjöttem című, Megjöttem, hiszen ugye szóló album című dal, és az jutott róla eszembe jobban is egy ilyen nagyon... egy ilyen ünnepés, ilyen diadalmas, után vonós mintával kezdődik, és ilyen, az egy klasszikus dolog, és ebben van is egy ilyen dolog, hogy egy klasszik nagy rap album az azzal a számmal kezdődik, ahol bejelentett, hogy mi most itt vagyunk, mi vagyunk a rilek, mi vagyunk a jók, mi vagyunk az újak, mi vagyunk a régiek egyszer, és mindenki más bohóc, szóval, hogy így felejtsd el, amit eddig hallgatottál.

0: én fejemben legalábbis így a CET-nek a hivatása, hogyha lehet ilyet mondani, vagy hitvallása.
1: Ezt, hogy most így mondtad, meg is akarok kérdezni, hogy például azok az ilyen nagyzolós dumák, hogy ismerve téged egy hullaszerény visszafogott tagnak ismertelek meg, mosolygós, jókedvű mindenki, és imádom, amikor tudod, hogy van ilyen odapirítós, ilyen nagyzolós, hogy azok honnan jönnek, vagy az hogy talál meg, vagy ez...
0: Kell.
1: Amúgy ez vagy?
0: Kell.
1: Csak takarod, vagy érted vagy?
0: Azt mondom, hogy sok ilyen érzés is van bennem. Olyankor juttatom kifejezésre, amikor olyan emberekkel kell interaktálnom, akikkel nem szeretek interaktálni, és ugye a szeretteimet meg inkább próbálom megkímélni tőle.
1: Ja, ja.
0: De szóval, ja, így komolyabbra fordítva, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szerintem, vagy nekem a hip-hopban az egyik legfontosabb, vagy a legfaszabb dolog az a fajta ilyen önbizalom, meg ilyen magabiztosság, hogy úgy reprezentálni magadat, meg ami neked fontos, hogy az így a legcoolabb dolog a világon. Mm. Tehát a rappelés az arról szól, hogy megfogod a kedvenc dolgaidat, és azt mondod, hogy ez a legjobb. És nyilván a nagyzolásban rögtön ott van a humornak is egy lehetősége, egy érdekes ilyen nyelvi alakzat, ilyen ökörségeket mondani. Rögnek rajta a barátaid, közben amúgy menő is, mert komolyan is gondolod. Szerintem ott van például a Swag című ilyen régebbi szóló dalom, az tényleg arról szól, hogy elsorolok mindent, amit szeretek, meg elsorolok mindent, amit nem szeretek, és hogy ez ugye hülyeség, meg ebből ezek viccek, de mégis egyszer ez lehetőséget ad arra, hogy így az értékrendedet valahogy kommunikáld a hallgató felé, és hogyha érted, hogyha egy szarnapja van egy hallgatónak, vagy akár nekem alkotóként is így megyek dolgozni, és így azt hallgatom, hogy valaki arról beszél, hogy hát, hogy azokkal a dolgokkal, amik neked fontosak, nem vagy egyedül, hanem nekem, aki most itt a menő rap start cosplay-elem, nekem is ezek a fontos dolgok, az ad egy kiegyenesíti a gerincedet, ad egy önbizalmat, ad egy lendületet a naphoz, és én ezt igyekszem képviselni ezekkel a dumákkal.
1: Szép. Érdekes, amit mondasz, erre nem is gondoltam így amúgy, de tök valid. Főleg az, amit mondtál, hogy mint rap maga, hogy a kedvencedet úgy kell előadni, hogy az ennél jobb dolog nincs a földön. És egyébként, hogyha végig gondolom, a kedvenc előadóim, főleg aki ilyen nagyon underground, egyébként pont ez az, ami megfog bennük, hogy elég csak egy West Side Gunra gondolni, hogy azért az nem éppen egy commerce dolog, az egy nagyon szélsőséges dolog, de úgy adja elő, hogy basz meg, meglátod, és hát a Westside, tehát az legnagyobb figura, meg a WWE, meg Paris, meg faszom, hogy ez így...
0: Pedig egy ilyen alacsony, súnya, pocakos faszi, nagyon drága ruhái vannak, de nem olyan jó ízésre lehetőzkedik. Imádom, szeretem, hatalmas karakter, de hogy te pont ez, hogy valahogy ezzel a határozottsággal, önbizalommal, swaggel úgy rakja ki, hogy nem is tudod azt mondani, hogy ez nem menő.
1: Tehát, igen.
0: Ez ragadós.
1: Igen. Van még egy, nem tudom, hogy ismered, de most hatalmas függőségem van vele kapcsolatban, El Divino.
0: Itt ilyen futólag, egy pár zenéjét hallottam, de még nem ástam bele magamat úgy.
1: Na, hogyha akarsz, nem tudom, érted, olyanhoz tudnám hasonlítani, mint az elektronikus zenében a zaj.
0: Uh-huh.
1: Amikor tudod, így hallgatod, és mint amikor nem tudom, centrifugázik a mosógépet, és nem érted. Hogy tudod, hogy a hip-hopon belül ugyanez, hogy mondjuk egy R&B szempölt használ, de ilyen leírhatatlan torzított 808-ekkel, tudod, hogy fogod a fejed, hogy nem
0: hogy
1: értem, de hogy azért hallgatod, mert kíváncsi vagy rá, hogy basz meg, ez micsoda.
0: Aha.
1: És ő is ugyanilyen tag, érted, hogy van, mit tudom én. Na például neki van mondjuk a hasonlítok 10 000 követője, de az a 10 000 szerintem az háborúba megy. Szóval, hogy neki ez a kicsi maga, az olyan, aki van egy saját weboldala, ott felrakja a cumóit, és a legdurvább ilyen Collector Edition meghirdette, mondom, hogy nem tudom, hogy nagyon 200 euró belefér, megy, 2000 nem tudom én hány száz dollár, na, jó, akkor, és akármit felrak, akármennyiért sold out.
0: Mm.
1: Az az egy, ami még nem ment el, De hogy az is ilyen, csinált egy saját kazetta lejátszót, mert az a tép csak kazettán van, és sehol máshol nincs, szóval, tehát ilyen, meg utána mörsögtek, nem tudja.

0: De hát szerintem amúgy, hogyha így független előadó vagy, főleg egy ilyen furcsa undergroundabb zsánerben, ami nem mozgat akkora tömegeket, ott tényleg ez az egy dolog van, amit tudsz csinálni, hogy ha kevés közönséged van, de ők elhivatottak, akkor nekik valami olyat létrehozni, amit birtokolni akarnak, amiből szeretnének egy sajátot, amit szeretnének a polcra, és hogyha ezt a kis közeget jobban ki tudod szolgálni, akár faszább, exkluzívabb tárgyakkal, akkor az az, amiből fent tudod tartani magadat, mert koncertekből, meg streamingből nem fogsz ekkora számokat termelni tudni. Ezt ugye az alkemiszték már jól kitalálták, hogy minden albumból van 15 limited edition, stb. Hogy akkor tényleg az van, hogy engem 100 ember hallgat, de hogyha az a 100 ember, ezen gondolkodtam Magyarországon, és képzeld el, mondjuk van, nem olyan sok, van mondjuk 1000 hallgatód. Abból az 1000 hallgatóban mondjuk csak a 100 legelvetemültebb hajlandó lenne arra, hogy mit tudom én, havi 3000 forinttal támogassa a te munkádat. Hát az, ha azt így összeadod, az nem, abban már azért így ki lehet jönni.
1: Haver, az már valakinek kevesebb a havi fizója, szóval, ja.
0: Szóval ezt akarom mondani, hogy ezeket az utakat kell megtalálnia szerintem az ilyen előadóknak, mert egyszerűen azóta, hogy streaming van, annyira lecsökkent minden, akár kiadóknak, akár előadóknak a bevételi forrásaik, hogy így nincs más opciód.
1: Sokat gondolkodok erről a streamingről. Most kicsit elkanyarodunk, nem a mélyen.
0: Hogy baj legyen.
1: Hogy te mit látsz? Mert egyik részről tényleg olyan dolgokat találsz, amihez szerintem eddig nem volt nagyon esélyed, mert nem tudom, hogy hány ember tudta végigtúrni a világ összes CD-jét, bakelitjét, kazettáját. Találsz olyanokat, amiket előtte soha, mert kettő kattintás és egy venezuelai, nem tudom, folkzenét hallgatsz. Szóval ez nagyon jó, de a másik részről meg annyira megváltozott a zenei szokás, szóval én mai napig szeretek leülni és végighallgatni albumokat. És tök értékelem, amikor az előadók energiát fektetnek ebbe, de közben meg szomorú látni, hogy mondjuk belekerül a egy szám egy playlistbe, és így ennyi, és az összes többi meg tudod így sűjjesztő vagy mondjuk.
0: Hát fenntartatatlan sok szempontból. Nekem két fő bajom van a streaminggel, a pénzügyi részétől eltekintve. Tehát az egyik az, hogy ami az is pénzügyi rész, de ez inkább egy zeneiparra gyakorolt hatása, hogy gondolj bele abba, hogy annyi pénzért, kevesebb pénzért, mint amennyire havonta egy CD-t megveszel, hozzáférsz a világ összes zenei termékéhez, ami valaha létrejött. Ez eleve értelmezhetetlen. A másik probléma meg az, hogyha ugye elmentél, régen mondjuk megvetted az adott CD-t, akár csak egy hónapban egyet, akkor abban az egy hónapban azt az egy CD-t vetted meg, akkor nem egyszer pörgetted le róla a szingölt, hanem úgy volt, hogy kifizettem 3000 forintot, 4-5 ezer CD-ért, akkor ezt most addig fogom hallgatni, amíg rá nem unok.
1: Igen.
0: És hogy tudod, akkor például meg tud történni veled ilyen, hogy a B oldalon van egy szám, ami elsőre, másodjára, ötödjére, tizenkettedjére nem tetszett, és most 13-adjára most hallgatom hazafele a vonaton, így hits different. És azt mondom, basszus, ez amúgy, ez kurva jó.
1: Ezt teljesen átérzem, mert ugye elektronikus zenélek is, és most már lemezről, és ott vannak ilyenek, hogy soha nem nyúlsz a B oldalhoz, mert amikor megvetted, tudod, az A oldal az ilyen fejedet levitte, ezért vetted meg, rongyosan játszottad, felraktad a B-t, fúj tovább, és még eltelik x év, és véletlenül nem kapásba az A oldalt rakod fel, és tudod, most eltelt, mint hogy x év, már más ember vagy, és így mondjál, ez mi a picsa? Hogy nekem ez hol volt? Vagy nekem van ilyen? Nem? Hát ez kurva, tudod? És a Dávid kollégámmal mondjuk mindig azt, hogy azon meg kell érni. Hogy most még lehet, hogy nem tetszik ez, de majd felnövünk hozzá,
0: majd egyszer,
1: tudod?
0: Majd
1: még nem értjük.
0: A másik fele meg tényleg ez az ilyen algoritmikus zenehallgatás, hogy én nagyon érzem saját magamon azt, hogy mióta használok streaming szolgáltatókat is, azóta sokkal inkább azt hallgatom, amit már hallgatok. Kevesebbet fedezek föl. Régen voltak ilyen random blogok, ahonnan innen töltöttem, meg torrenteztem le a zenéket, meg ilyesmi, és ott egy csomó a Stovgodnak a Reasonable Drought albumát hamarabb hallottam, mint bárki az ismerőseim közül, mert fönt volt azon a blogon, ahonnan amúgy leszoktam tölteni az ilyen random rap zenéket.
1: Hozzátok vissza a Dat Piffet, meg a New Hip Hopot azon nyomban.
0: Bizony! Szóval, ja, hát igen, és akkor, hogy most meg az van, hogy ja, meghallgatok egy albumot, és akkor utána már azt a 5 számot fogja beadni magától, amit amúgy már rongyosan hallgattam, és unom.
1: Ja. Ja.
0: Szóval ez a másik dolog, ami miatt én elég ellene vagyok.
1: De ilyenkor jön be, amit így még mikrofonba kapcsolás előtt mondtál, hogy apuval a crate digging, aztán lehet újra nyitott.
0: Hát tényleg meg kell találni az útját annak, hogy újra kinyisd a füledet, meg olyan dolgokat találja, amiket nem szoktál hallgatni, csak ez munka. Tehát ezt mi mondjuk zenenördök megcsináljuk, de hogy mondjam, normális egészséges pszichéjű emberrel ritkán történik ilyen helyzet, vagy ritkán billen ki a komfortzónájából.
1: Ilyenkor ajánlom figyelmükbe a hallgatóknak, aki a streamingem, hogy hallgassatok rádiót. Még a rádióban lehet.
0: Bizony.
1: Egyébként sok érdekességet találni, amire nem gondolsz, hogy tetszik, de pont megüti a fejed, mert pont valaki más valami őrült lejátsza.
0: Shoutout Tilos Rádió, hogy már itt tartunk. Shoutout Lamacsun. Nem tudom, milyen rádiókat kell még emlegetni ilyenkor.
1: Az összeset, akit kihagytunk, őket is beleértve. Jó, köszönöm szépen, hogy így kikanyarodhattunk erre, és térjük szép vissza, amiért eredetileg jöttél. Mi ez az egész lemez, hogyan készült, mikor készült, kikkel készült, már most ez nem egy szóló.
0: Így igaz. Szóval ez a CET nevű formáció, az 2018-ban jött létre. Az egész úgy kezdődött, hogy egy barátomnál voltam, ilyen nagyon furcsa elektronikus zenéket szokott hallgatni, meg készíteni is, meg DJ-zni is, és az ő lemezeit hallgattuk, és igazából nem is emlékszem, hogy honnan, csak így másnap vettem észre, telefonomba felírtam egy ilyet, hogy tengeri élővilág type beat. És akkor hazamentem, és ezzel a lendülettel, nem is tudom, még nem is az volt, ilyen delfin hangokat, mint ezt volna, vagy ismét, csak ilyen olyan szintetizátorokat kerestem, aminek van ez a, tudod, ilyen lefolytott, ilyen lefilterezett, ilyen feelingje, meg ilyen fézeres, és akkor csináltam egy ilyen beatet. És behívtam rá a Jambust a Old Udvarból, és akkor erre összeraktunk egy demót, és ennek a munka címe, vagy a dalnak a címe az volt egy set. És hát szót követett ebben az időszakban, ahogy meséltem is neked korábban, ezt elsztorizom, hogy a fatarom kapott tőlem egy lemezjátszót karácsonyra, és ennek az apropóján az ő régi lemezgyűjteményét is áttúrtuk együtt is, meg magamtól is, meg Egerben akkoriban volt ilyen havonta egyszer vasárnap reggel, ilyen nagy zsűbvásár ott az Eszterházi téren, és ott olyankor oda ki szokott járni egy vagy két ilyen lemezárus. És akkor felkeltünk reggel, bementünk, és akkor végigböngésztük a dolgokat. Én is vettem egy-egy lemezt, ő is vett egy-egy lemezt, és akkor így ennek a kapcsán is így volt alkalmunk időt tölteni. És ja, ebben az időszakban ugye be is mintáztam nyilván ezeket a zenéket, mert mi más csináltam volna. És meg tudod, ilyen furcsának, meg ilyen újszerűnek is éreztem, hogy ilyen blues, meg pszichedelikus rockot, meg ilyen régi magyar hobo blues band, meg ilyeneket bemintázni. Mert hogy akiket ismertem, akik még mintáztak is magyar zenét, ugye inkább jazz szokás, meg ilyesmi, hogy így nem feltétlen ezt a vonalat. És ebből lettek ilyen elég sajátos lüktetésű, ilyen lassabb, ilyen elég absztrakt zenék. És akkor azt találtam ki, hogy hát jó, akkor ebből legyen egy ilyen produceri albumszerű valami, és akkor mindenképpen kell rá a Jambus, mert neki jól állnak ezek a lassú szellős valamik, és akkor kell rá még valaki. És azt hiszem, hogy Shoutout Signo, ő dobta be, hogy pörgessem le a Tefnek az akkoriban jelent meg, azt hiszem, a Collage című mixtépje, hogy ő még így szellemiségében valószínűleg így tudná ezt színesíteni, ezt a projektet. És akkor megkerestem őt is, és gondoltam, hogy ez ilyen klasszik felállás, tehát hogy két MC, egy DJ, minden rendes rap csapat az ilyen, akkor csináljuk. De hát mit ad Isten, amikor már együtt töltöttük az időt, meg megismerkedtünk, meg csináltuk a számokat, akkor én is írtam rappeket, és így kialakult ez a hármas, hogy Jambus, Tef, F9, továbbra is én csinálom a beateket, de most már mind a hárman rappelünk. És hát ahogy mondtam, és most ugye 2026-at írunk, ez meg 18-ba indult el, de nem töltöttük tétlenül ezeket az éveket. Az egyik ilyen érdekes dolog az volt benne, hogy tényleg megcsináltunk egy másfél lemeznyi anyagot biztosan, amiből semmi nem látott napvilágot, mert mire elkészült, addig már azt éreztük, hogy most már egy kicsit így előrébb tartunk. Én most már jobban tudok rappelni, jobban tudunk fölvenni, jobban ki tudom keverni, ez a beat is hogy szól, és nem, egyszerűen nem voltam elégedett. Sajnos eléggé ilyen perfekcionisták is vagyunk amúgy sok szempontból, ezt próbálom levetkőzni, meg kinőni, de hát azért, hogy mondjam, mégiscsak az ember a természetével élete végéig el tud küzdeni. De a lényeg, hogy azt éreztem, hogy nekem a Jambusnak így a flow-ja, meg a rím technikája, az így nagyon, nagyon újszerű volt, mert nagyon kinyitotta a fülemet egy csomó dologra, de emiatt pont ebben az időben kurvára hasonlított a flow az övére, csak szarabb volt. És így azt hiszem, hogy nem akarok egy gluténmentes Jambus flow-val lehozni egy albumot, akkor nekem valamit ki kell találni. És hát erre nem volt más mód, mint azt, hogy akkor csináltam egy-két szólóanyagot, hogy egyszerűen rákényszerüljek arra, hogy befejezzek dalokat, meg rákényszerüljek arra, hogy megtaláljam ugye a saját hangszínemet, kipróbáljam magam színpadon. Nekem azt például nagyon sokat segített, hogy amikor elmegyek koncertezni, és ez is visszakapcsolódik az ilyen nagyzoló dumákhoz, hogy sokkal könnyebb azokat a sorokat bemondani, amikben így menő vagy amin így röhög a közönség, vagy ilyesmi, mint azt, ami mondjuk személyes, vagy érzelmes, vagy bármi. És akkor ez alakult ki bennem, hogy akkor próbálok olyan szövegeket írni, amiket tudom, hogy majd jó érzés lesz, amit nem az van, hogy nekem el kell színészkedni, meg bele kell rakni szívemet, lelkemet, hanem ami mondja magát igazából. És tényleg azok a legjobb bárok, amiket nekem nem is kell mondani, mert úgyis tudja a közönség, mint tudják a verém, akik dupláznak rá. És ez volt a célom, meg ez a célom azóta is, hogy így próbáljak írni. És hát jó, mostanra azt érzem, hogy már így kialakult, akár így beatekben is, meg szövegekben is, így ez a saját világ, amit már egyenrangúként oda tudok tenni az Áron meg a Tomi dolgai mellé, és ezt tette lehetővé azt, hogy most már valóban be is fejezzük ezt az albumot. A legrégebbi dal, ami rákerült, az azt hiszem, hogy 2020 körül készült, abban Bartók Béla van mintázva, és az anyagnak a nagy része, meg egyébként jaj, az elmúlt 3 évnek a beatjei, szövegei, de tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy 2018 óta, hogyha írtam egy beatet, vagy írtam egy szöveget, vagy találtam egy mintát, amire azt mondom, ez nagyon jó, akkor az azonnal ment a fiókba, ment a szépbe, nem hallotta senki, nem mutattam meg senkinek, ez a cetre kell. Tényleg az volt, hogy ezt akarom csak kihangsúlyozni, hogy végig nekem ez az album volt így a cél, amit szerettem volna megvalósítani, vagy így letenni az asztalra, hogy, és azért is egy dupla lemezről van szó, hogy itt nem az, hogy ilyen 20 perces kis izé, hanem hogy ne, 77 perc, ebben benne van minden, nincs izé, parasztvakítás, nincsen mellébeszélés, hanem le van rakva egy munka, amire lehet azt mondani, hogy jó vagy nem jó. Ami így szerintem megáll így a saját lábán, meg megteremt egy saját világot, és ja, azért mesélem csak ezeket, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy ez tényleg meg tudott valósulni, mert amúgy nem hitték el szerintem már így a barátom, amikor már 5 éve ígérgettem, hogy lesz az album, hogy lesz. Lett!
1: Mind az új Rocky album, mi? Hogy már halad, kész van amúgy. Jön majd, nyugi.
0: Az is baromi érdekes lett szerintem, meg nagyon csípem, hogy így tényleg valószínűleg elviselhetetlenül gazdag vagy, te vagy a legjóképűbb faszi az univerzumban. 3 gyereked van a Riannától, abszolút nem kell már bizonyítani semmit. Nem kell többet rapzenét csinálni, ha nem akarsz. Nem kell jó rapszámokat csinálni, mert úgyis te vagy a legcoolabb, és hogy lehet mondani bármit erre az albumra, de az, hogy a Don't Be Dumbra, de hogy nem, ne lenne benne gondolat, vagy ne lenne benne munka, vagy ötlet, azt nem lehet elvenni tőle, és szóval ez ilyen borzasztó nagy respekt, hogy ebből tényleg azt látom, hogy oké, te egy rap sztár vagy, de hogy meg fashion icon, meg amit akarsz, de hogy tényleg neked egyszerűen fontos annyira a zene, hogy mindennek az ellenére így veszed a fáradtságot összerakni valami faszát, és ezt így nagyon becsinom. Szóval, ja, shout out A$AP Rocky. Nekem nagyon nagy, egyik legnagyobb inspiráció volt ebben a, pont az ilyen, pont ebben az időszakban, amikor elkezdtem ezeket a beateket, hogy tudod, nála is voltak mindig ezek a ilyen furcsa, meg ilyen cloudos, meg ilyen mindenféle ilyen különös beatek, meg hangvételek. Van egy ilyen interjú, ahol arról beszél, hogy így hogy így a kocsidnak mennie kell a cipődhöz, a cipődnek mennie kell a borítóhoz, a borítónak menni kell a zenéhez, a zenének passzolnia kell a csajodhoz, hogy ez egy, tudod, hogy ez egész, az egy ilyen összefüggő, átgondolt dolog legyen, nem csak így, tehát hogyha ezt éled, akkor minden aspektusában tegyél gondolatot, meg szellemet, meg lelket, és azóta is próbálom ezt az ilyen holisztikus megközelítést elsajátítani én is, szóval, ja.
1: Nem is értem egyébként ezt a nagy, mert hát eléggé megosztó lett ez az album, szóval hogy rengeteg hétet is kapott, én azt láttam, amit tök nem tudok hova rakni, szerintem, hogy eszméletlen érdekes, és tök jó is. És nekem nagyon tetszik, hogy egy pici minden is van benne, szóval hogy így bátran. Uh-huh. Meg ugyanaz a hip-hop is benne van, de a punk rock is benne van, az ilyen teljes üllet is benne van, ezt rongyosan hallgattam már.
0: Én is pörgetgettem, nem tudom, én így a recepcióját annyira nem figyeltem, hogy hogyan viszonyulnak hozzá az emberek. Így a baráti körömben így az merült fel, hogy persze nem mindenkinek volt egyformán érdekes, mert érted, hogyha rapfüllel hallgatott, tényleg azért így nem a legvirtuózabb MC a világon, meg nem tudom, hanem tényleg csak így cool dolgokat mond határozottan, meg egy ilyen jó hangszínen. Én ezt szeretem, nekem ez hozzám szól. Úgyhogy én elfogult vagyok ebben, de azt szól, hogy én nem találkoztam ezzel a részével, de ja. Shout out Rocky, shout out A$AP Mob, R.I.P. A$AP Jams.
1: Az öreg Jams, akkor a legenda volt.
0: Amúgy, tehát az A$AP Mob mindenben. Az, hogy most New Yorkban Mizu, ne, bele se kezdek. Nagyon könnyű nerd módba átkapcsolni, hogyha ilyenekről van szó.
1: Igen, még annyit akarok megemlíteni hozzájuk kapcsolatban, hogy nem, hogy mondjam, én nem annyira csipázom a zenei videókat, mert mindig szeretem az érdekes dolgokat. Uh-huh. És egy ponton a hip-hopban semmi más nem volt, mint fegyverpénz,
0: kamerában repelés,
1: luvnyák és autó. És amikor ezt látod az összes ember összezenéhez, halálra unom magam. Viszont a Rockyéknak a világ legjobb klipjei vannak, szóval az egy olyan élmény, amit az mi a címe, amit Ukrajnába vettek föl?
0: Az volt a Babuska Boy, nem? Az nem az volt Ukrajnába? Nem tudom.
1: Lényegtelen. Tehát azt a klipet a mai napig visszatérek, és a zenét is szétimádom, de hogyha csak leülök és nézem, úgyhogy ezerszer láttam, minden másodpercben kérdőjelezem, hogy mi történik. Szóval, hogy az egész egy pak, az egy élmény. Jó zenével és olyan vizuállal, hogy így, hát még egyszer meg kell menni. Nem hiszem, ahogy ezt láttam. Ezt halusztam.
0: És amikor valami egyszerűt csinálnak meg, mint a Tony Tone-nak a klipje, az is olyan, hogy így ott vannak a sarki boltba, azt nyomják. Vagy azt hiszem az A$AP Ferg-nek a Floor Seats, amikor így csak így BMX-eznek az utcán.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Annyira jól néz ki, mint semmi.
1: Igen, igen. De visszatérve az albumra, dupla lemez, azért abban van munka. És akkor most jön az, amiről az előbb beszéltünk, ilyen side note-ba, hogy kíváncsi vagyok. Nem is tudom, hogy kérdezni akarok, hanem inkább kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert dupla lemez hosszú. 77 perc, azt mondtam.
0: Aha, körül.
1: Szóval, hogy a mai rohanó világban ki lesz az, aki ezt végighallgatja egy seggel, lesz a streaming, vagy ott van már, kialakult nektek az a kemény mag, ez a Die Hard, hogy tök mindegy, mivel most egy seggel lesz végülöm. Illetve akkor, de most ezzel kapcsolatban felmerült egy kérdésem, hogy mint művész, hogy ez egy... Hogy hat rátok, hogy milyen érzés az, hogy beleraksz mondjuk 4 évnyi munkát, fúrod, faragod, csiszolod, nem vagy megelégedve, még jobbat akarsz, eléred azt a pontot, hogy na, erre nagyon büszke vagyok, nagyon sok munka van benne, ezt meg szeretném osztani veletek, itt van 77 percnyi 20 szám, és mondjuk nem tudom, meghallgatnak belőle 4-et, és akkor lehet, hogy ez a 4 kurva jó, de tudod, hogy így milyen érzés, hogy na, amúgy a 19. szám is nagyon jó, abban is rengeteg munka van.
0: Amúgy nagyon jó a 19. szám. De hát őszinte megvalva, én szerintem nem dolgoztam még úgy albumon, hogy kevésbé érdekelt volna, hogy mit fognak hozzászólni, mint ennél. Uh-huh. Ez tényleg arról szól, hogy ez az, amit én meg a legközelebbi barátaim csinálni szerettünk volna, a legjobb tudásunk szerint megvalósítva, és itt igazából nem annyira érdekel így a megtérülés, meg a befogadása, meg ilyesmi, ez nekünk szól, ez nekünk fontos. Hogyha meghallgatod és tetszik neked, és megmutatod a barátaidnak, nagyon örülünk és nagyon köszönjük, de ha csak egy szám tetszik róla, nekem az is tök jó. Ha egy szám se tetszik, és azt mondod, hogy ez egy rakás szar, az is tök jó. Mert érted, legalább, ha már belehallgattál és fölbosszantott annyira, hogy megírt, hogy ez szar, akkor is már valami hatást elért, érted?
1: Igen, szóval, hogy... valamit kiváltott belőled.
0: Tudom, hogy ez nem a, hogy mondjam, hogy ez szembe megy sok mindennel, ami most így az iránya, vagy a módja, vagy a receptje annak, ahogy csinálni kell a dolgokat. Nézd, azért az is benne van, hogy elég sokan unják már ezt, meg elég sokaknak elege van abból, hogy így mennek a dolgok, és én ezért hiszek például a Farsearsbe is sok szempontból, hogy érted, amikor AI generál zenék vannak, az AI a büdös életben nem fog olyan beatet rakni, mint a TAT.
1: Yeah.
0: Tehát, hogy az, hogy eljössz egy Farsears buliba, és hallasz egy félkész beatet, egy random verzével, ami lehet, hogy soha nem is fog megjelenni, mert éppen most az jutott a Lacinak az eszébe, és így rárappeli, és az egész szarul is szól, rosszul is nézünk ki, elnyűjtek vagyunk, ott van, érted, nem tudom, 30 ember, az egy olyan élmény, meg egy olyan dolog, ami ebben az ilyen szuper áramvonalasított, szuper eladható világban ilyennel nem találkozol. És azt látom, hogy egyre többen vannak ezeken a koncerteken, egyre többen érdeklődnek, egyre több embernek jelent valamit ez, amit mi képviselünk, érted, ha csak a közönségtől el is tekintek, egyre többen jönnek velünk zenélni, meg akarnak belépni a csapatba, meg kérnek tőlünk beateket, meg ilyesmi. És hogyha ezt látom, akkor azt érzem, hogy ja, akkor vannak azok az emberek, akik szeretnének ennek a tényleg ilyen hiperkapitalista, szuper áramvonalasított zenei termelésnek ellene menni, és valami mást, és azt megtapasztalni, vagy valami máshoz hozzátenni, és azt látom, hogy mivel lefelé tartunk, ezért ennek valószínűleg az ellenpólusa is csak erősödni fog. Ebben a tekintetben pedig az bízom benne, hogy van jövője, vagy akár, hogy mondjam, egy ilyen kicsit szélesebb értelemben véve így a közösség számára is valami haszna, vagy értelme, vagy értéke annak, amit mi csinálunk.
1: Ámen. Így említetted a TAT-ot. Nekem, hogy mondjam, én nagyon felnézek a TAT-ra, én imádom azt a figurát, akárhányszor megjelenik a rádióba, és így akkor kicsit mindig így kizökkent. Tehát, hogy ránézek, és ki tud zökkenteni az ilyen keserűségből, vagy amiben éppen benne vagyok, tudod, hogy jaj, fáradt vagyok, melóba jöttem, faszom, ki van, ezért szarám el, stb. És tudod, megjön a TAT, bejön, jaj, most jöttem vissza a El Camino bicikli túrából, még nem aludtam, látod rajta, hogy fogatja a csávó, érted, megszerelte a bringáját félúton, egy olaj a keze, kivesz egy törött, kopott SP-t, érted, nincsnek rajta gombok kvázi, és odarak eléd egy olyat, hogy így fogod a fejet, hogy basz meg, haver, mi van veled? És akkor, hát ez nem olyan jó, meg ez nem is annyira, nem is tudom, hogy le akartam játszani, és itt így, haver, nem már. Imádom a TAT-ot, a világ legnagyobb figurája. Én mindig kizökkent.
0: Meg emberileg, tehát, hogy attól eltekintve, vagy, hogy tényleg a Farsearsnek az alapítója, meg a magyar lofinak így a keresztapja, meg egy zenei zseni amellett az, hogy most tudom, hogy fogalmazzam meg a szigora, meg a következetessége, hogy így ő abban volt, hogy basszus, elegem van, hogy benzinszag van a városban, eladom az autómat. Érted? Nekem is elegem van, hogy benzinszag van a városban, nekem is elegem van, hogy nem lehet sétálni, vagy nem lehet kiülni egy bolt elé, vagy ilyesmi, egy kis székre, mert nincs annyi hely a járdán, mert mindenhol parkolnak, meg mennek az autók. De nem adom el az autómat, mert kurvára szeretem a kisfiatot, basszus, hát nem tudok mit csinálni. Hogy azt érzem, hogy nagyon sok mindenben így ugyanazt gondoljuk, meg ugyanazt képviseljük, de én sokkal gyarlóbb vagyok, mint a TAT.
1: Yeah.
0: És hogy az, hogy ő ezt ilyen következetesen meg tudja valósítani az életében, és mindig föl tudja tenni azt a kérdést, hogy amikor én már így elbíznám magamat, vagy így hinnék magamban, és ő is felteszi azt a kérdést, hogy amúgy biztos, hogy jól csináljuk-e. És általában, amikor ezt felteszi, akkor amúgy így jogos, hogy felteszi. Szóval, ja, respekt. Legnagyobb emberek egyike.
1: De azt köszönöm, Tad, hogy itt vagy velünk, és Magyarországon vagy, és csinálod, amit csinálsz, úgyhogy nagy respekt.
0: Így. Nem is mondhatnám szebben.
1: Még visszatérve arra, amit így mondtál, hogy nem érdekel, hogy hányan fogják meghallgatni, vagy mi a véleménye, szerintem, ha őszinte akarok lenni, nem is biztos, hogy mint mainstream, de hogy amiről beszéltünk, hogy ez a kis közönség, ami viszont diehard, azt szerintem pont így lehet megfogni, vagy ez szerintem ez nagyon tud rezonálni egy bizonyos réteggel, és egy sokkal erősebb kötődést tud kiváltani, mint mondjuk a csillogós, polírozott, nem tudom, teljesen kész, hibátlan termék. Főleg úgy, hogy ja, mondjuk én megint nem vagyok jó példa, mert én nagyon az elepós idejét, hogy amikor már minden ugyanúgy néz ki, és minden tökéletes, és minden ugyanúgy, mert most éppen ezt lehet eladni, szerintem egy ponton az embereknek akarva akaratlan jót fog tenni az, hogy figyelj, az a csávó, az belerakja a munkát, és kicsit nem érdekli, hogy most... Na, tehát, hogy nem azért csinálja, hogy ebből te valami hatalmasat kiszedj, és nem érdekel semmi a minőség, vagy izé, mert most ez a trendi, hanem real, haver, real. Ennyi.
0: Hát, nem tudom, szerintem amúgy így nem nagyon látom értelmét máshogy csinálni. Úgyhogy, ja, nem is tudom ezt a kérdést tovább fejtegetni, mert ez vesz körül. Mindenki így csinálja, akit becsülök, szóval nem is így kell csinálni.
1: Ennyike. Térjünk vissza az albumra. A mesejáték cím, zenés mesejáték cím, az honnan jött? A Cetet már tudjuk, hogy honnan.
0: Fú, erre például nem emlékszem pontosan. Az rémlik, hogy lemezek között válogatunk, gondolom valami mintázandó dolgot keresvén, és valaminek, talán ez volt az alcíme, hogy zenés mesejáték. Uh-huh. Hogy, mint ugye, milyen műfaji megjelölésként, vagy ilyesmi. És akkor valahogy fölcsillant a szemünk, hogy amúgy ez egy album cím végső soron, hogy zenés mesejáték, hiszen mégiscsak ugye zenéről van szó, ez az ilyen játékosság, hülyéskedés, felszabadult szövegszerkesztés, hogyha meghallgatod, igazából nincs olyan dalunk, ami így specifikusan szól valamiről, hanem az van, hogy minden számban benne van minden. És inkább a szabad asszociáció, meg a lendület vezeti, megköti össze ezeket a dalokat, vagy egyfajta ilyen hangulat, vagy atmoszféra, meg az, hogy ugyanazokat a szereplőket írjuk le, ugyanazt a várost, ugyanazt a világot, meg minket körülvevő dolgokhoz való viszonyt talán. És emiatt is éreztem ilyen találónak. Meg van benne egy csomó ilyen kicsit ilyen furcsa kép, meg ilyen okkult, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen ilyen meseszerű. Van a Sör és fű, azt hiszem a Wildok, amiben nagyon jó lenne, hogy ezt most tudnám pont szó szerint idézni, de így azt hiszem az Ács Ferinek van egy ilyen szövege, hogy van egy ilyen erdőben egy ilyen tisztás, ahol ilyen pogány papnők táncolják körbe a tüzet, vagy nem tudom, és hogy így az nekünk az így, ezeket is sokat hallgattuk, meg ez így valahogy így megragad, hogy egyrészt ilyen dolgokat is lehet mondani repszámban, és mennyire különös, és hogy ez a fajta ilyen, ja, hogy egy kicsit ilyen mágikus realista hangulatot megteremteni, hogy ez amúgy a valóságban játszódik, amiről mi beszélünk, meg valós emberek szerepelnek benne, meg életszerű helyzetek, de mégis át van itatva valamilyen furcsa látásmóddal, amiatt minden érdekesebbnek tűnik föl. Szerintem ez az egyik ilyen célunk talán így alkotóként, és a zenés mesejáték is mint cím erre reflektál. Meg tényleg már ebben is így tudod, hogy rákattintod, és akkor tudod, hogy ez egy ilyen hülyeség lesz. Hogy itt szerintem azért annak ellenére, hogy beszélünk egy csomó fontos dologról, olyan dolog, abban az értelemben, hogy nekünk fontos dologról, szerintem így nincs benne az, hogy ilyen profétálni akarunk megmondani, hogy vannak a dolgok amúgy, hanem ez egy játékos, felszabadult, kreatív megfogalmazása annak, amiben így vagyunk. Talán ezt tükrözi a cím is, meg a Bakelitnek a borítója is ez lesz, hogy ilyen régi fotó, a Fortepanon találtam, hogy egy ilyen forgalomból kivolt hajó, az így áll így a nádasban, és a hajóra rá van írva, hogy fölmászni tilos, nyilván fölmászott rá három kisgyerek, akik így néznek valamit, ami nincs rajta a fotón. És hogy szerintem ez is így elég jól leírja körülbelül ezt a furcsa látásmódot, amit az album tükröz. Szóval, amit mondtam az előbb az A$AP Rocky-val kapcsolatban, hogy így valahogy csak ezeket a hangulatokat, atmoszférákat, esztétikákat összekötni és összefüggővé tenni ez az ötlet mögötte. Meg ugye végig ott vannak a Bolond Mészga Aladárszkitek az albumon, ami szintén ugye mese, meg játék. ami szintén egy ilyen, azt hiszem az első Mész Galadár kalandjai epizód, a utazás a második dimenzióba, vagy valami ismét címe, ami arról szól, hogy mennek, hogy így Mész Galadár így elindul, és talál egy olyan, nem is tudom, egy olyan bolygót az univerzumban valahol, ami kétdimenziós. És kétdimenziósak rajta az emberek. És ez ilyen baromi érdekesen van így megrajzolva, meg egy csomó ilyen játékos ötlet van benne, hogy ez hogyan interaktál a kétdimenziós világgal, a háromdimenziós szereplő, akit amúgy két dimenzióban látunk, mert ez egy rajzfilm, fantasztikus. És utána van egy ilyen találott egy ilyen papot, akit utána igazából így leszed a papírról, és berakja egy ilyen Turmix gépszerű ilyen nem is tudom, egy ilyen eszközben, ami így megforgatja, és akkor ugye a kétdimenziós, hogyha megforgatod, a háromdimenziós lesz, és így teljesen ki lesz rajta a csávó, úgy, hogy nem akar háromdimenziós lenni, és akkor utána visszarakja a kétdimenziósba, és visszamenti a saját világába, és hogy ezeket a eszkiteket, meg ötleteket is azért raktuk bele, mert valahogy nyelvileg ilyen nagyon invenciózus, nagyon vicces dumák vannak benne, nagyon érdekesen van megírva az a mese, és nagyon kerestük ezeket, mit tudom én, Vörös Sándor is így a kedvenceink közé tartozik emiatt, hogy például rappereknek ajánlom, hallasz egy beatet, amivel így nem tudod, hogy ezt így hogyan kell megfogni, hogy mi az a ritmus képlet, ami ezen jól fog ülni, vagy ilyesmi. Fölcsapod a Vörös Sándort akárhol, elolvasol három mondatot, és így hallasz egy olyan flót, amit még soha az életedben nem hallottál. Tényleg a Vörös Sándor összes flót tudta, és hogy ha így rámondod bármelyiket arra a beatre, akkor találsz egy megfejtést, vagy találsz egy új megközelítési módot. Szóval, hogy ezeket így próbáltuk gyűjteni, mert ezek a dolgok érdekelnek. És tényleg erről szól az album, hogy egy gyűjtemény azoknak a dolgoknak, amik így szerintünk faszák.
1: Jól előadtad az egészet, most tök van kedvem, így hazaúton még egyszer megkapom. Szóval alig várom, hogy így leüljek egy seggel, és tényleg odafigyelve meg tudjam hallgatni, mert...
0: Egy másik, ami ilyen baromi fontos dolog volt szerintem, hogy amivel ilyen sokat küzdködünk is, meg erről szívesen sztorizok, hogy ugye hip-hop zenét csinálni Magyarországon. Az eleve egy ilyen bohóc dolog. Hogy jövünk mi ehhez? Itt kelet-európai fehér gyerekekként, hogy nyomjuk rap zenét. És hogy... ezt a PMK-t szokta sokat mondani, meg a Faktor, hogy igazából nincsen olyan igazából ilyen olyan magyarországi repzene, ami kifejezetten ilyen magyarországi repzene. Hogy megnézed Lengyelországot, megnézed Romániát, megnézed Bulgáriát, csinálnak olyan repzenét, amit máshol nem. Ők sokkal hamarabb megtaláltak, ő szerintük, valamilyen saját ízt. Yeah. Ami Magyarországról hiányzik, mert mi Magyarországon mindig majmoltunk valamit.
1: Yeah.
0: Én ezzel nem értek teljesen egyet, én szerintem pont a Faktor, meg a Időúrai, NKS, a Fantasztikusnak a Jelentések Fanyarországról album, meg egyébként már az Interfunk album is, meg a Táncdalok Sanzonok is megteremtett a McWard Slang, szóval azért van egy adag olyan album, ami szerintem hangzásvilágban is, meg hangvételben is olyan, ami nincsen máshol a világon. Szóval amúgy szerintem azért így van ez, és hogy tudod, itthon azért szoktunk sokat úgy hivatkozni, így zenéről való beszédben, ez ilyen tök bevett dolog, hogy úgy, ez nem magyar szint, tudod?
1: Yeah.
0: Hogy az, hogy valami magyar, az egy ilyen lesajnáló dolog. És hogy ez nagyon gagyi, én nem szeretem ezt a hozzáállást, és ezért is volt fontos, meg fontos mindig, hogy persze nyilván a hip-hop New Yorkból indul el, és alapvetően egy amerikai dolog, de hogyha már ebből inspirálódunk, meg ezt foglalkoztat, akkor viszont ne csak ebből építkezzünk, hanem próbáljuk meg valahogy organikusan belefonni abba, ami a magyar kultúrából hat és hatott ránk. Legyen ez egy rajzfilm a gyerekkorodból, legyen ez a Vörös Sándor, akit olvastál iskolás korodban, legyen ez a, nem tudom én, van például az albumon mintázva, már mondtam is talán Bartók, van az albumon mintázva a Dress Quartet, szóval, hogy ezt a jogutódok, szóval a jogtulajdonosok ezt ne hallják majd, fogják be a fülüket ennél a résznél, szóval, hogy valahogy megteremteni egy olyan zeneiséget, meg beszédmódat, ami kifejezetten magyar, adott esetben kifejezetten budapesti, és nem összetéveszthető mással. Ez a másik dolog, ami miatt ezek nem csak ilyen utalásszerűen, meg ilyen bemondásként fontosak nekünk, hanem valahogy így az egésznek a szemléletéhez is hozzátartoznak.
1: Hmm. És akkor, hogyha jól tudom, mondtad is, az egész albumot te produkáltad, azokat te bítjén.
0: Pár dalban segített a Nihil. Mostanában rákaptam arra, hogy, hogy ha egy valamit így nem tudok megfejteni, tudod, így megvannak az akkordok, megvan a dob, meg izé, és így valahogy olyan nem tudok olyan bass-t rakni, ami stimmel, akkor csak így átküldöm Danynak, és így játsz valamit. és pár ilyen dologgal kisegített, egy dalban gitározik, meg háttervokálozik, egy dalban bass-el, egy vagy két dalban ilyen szempleres kis extra fűszereket rakott hozzá zenéhez, de a nagy részét én csináltam. Illetve az utolsó dal, az egy ilyen, ilyen pszichedelikus rock jam, ami amivel kapcsolatban az volt a célom, hogy én elég ilyen, hogy mondjam, azért elég egyszerű beatekkel dolgozom, próbálom minél kevesebb sávból, minél kevesebb dologból megoldani a zenéket, és hogy emiatt ugye nincsen olyan, ami nagyon progresszív, vagy így nagyon épül, vagy nagyon kiteljesedik, és hogy szerettem volna az album végére egy olyat, hogy basszus, hogyha ezt a 77 perci nyomasztó szart végighallgattad, akkor így legyen valami payoff, és ezért megkértem a barátaimat a Great Martin Conspiracy-ben, és a Gerdesi Spalit még egy plusz gitárosnak behívtam, és a Dráj segítségével felvettünk egy dalt az album zárásaképpen, hogy hát egyrészt legyen valami váratlan a végére, meg legyen valami, ami lekerekíti és lezárja ezt a hosszadalmas és monoton rappelést, amivel meg kellett birkóznia annak, aki végighallgatta.
1: Meseszerű befejezéssel zárul az album.
0: Ja, a beatekkel kapcsolatban ezt akartam mondani.
1: Van-e bármi, amit még így megosztanál így az albumról kapcsolatban?
0: Ezer örömmel. Ugye emlegettem, hogy lesz Bakelit. Dolgozunk rajta, hogy póló is legyen. Elképzelhető, hogy lesz sapi is. Kapható lesz szövegkönyv is, mindegyik albumhoz fog járni. Kis füzet.
1: Az menő.
0: Szabó Dávid segített összerakni, betördelni, ezt is viszem a nyomdába rövidesen. Úgyhogy próbáltuk így minden egy ilyen kerekebb csomaggal összerakni az egészet. Illetve ami még most éppen dolgozom, az egy őszi turné. A Mulató Asztékokkal, Nihillel és 1301-el kiegészülve. Yeah. Hogyha minden jól megy, akkor ez szeptember végén fog indulni Szentendrén. Készülünk Esztergomba, Veszprémbe, Pécsre, Szegedre, és aztán az egészet majd decemberben Budapesten fogjuk zárni a terv szerint a Gólyában. Szóval az az elképzelés, hogy egész évre legyenek CET-tel kapcsolatos események, érdekességek, újságok, úgyhogy szóval tudod, szerettem volna elkerülni azt, hogy jó, kijön az album, akkor egy hétig az téma, és akkor utána nincs semmi, hanem kapja meg azt a körítést, ami talán arányos azzal a munkával, amit beletettünk.
1: Ez a szövegkönyv, az eszméletlenül menőn hangzik. Úgyhogy majd...
0: Hozok majd belőle példány neked is.
1: Rakjál félre nekem egyet így a comokból, majd kommunikálok off-air.
0: Még szép.
1: Nagyon menő, nagyon, nagyon boldog eltesz, egy nagyon örülök, amikor megkerestek, ez mindig egy ilyen, nem tudom, nagyon jó leső érzés, mert tényleg a boom bap az... Én úgy kezdtem el a boom bapet, hogy akkor kezdtem el DJ-zni is, és még nem tudtam, hogy smiertjét hogyan kell rendesen connectelni meg minden, úgyhogy eléggé szopó és nehéz volt egyről a kettőre jutni az elején. Pont ez volt a célom, hogy mondjuk elég könnyű, hogy pont nektek mondani, de hogy ez egy olyan platform volt, hogy így mindenkinek szerettem volna teret adni, tudod. Hogy ha nehéz, ha nem, ha nagy vagy, ha kicsi vagy, de hogy így gyere és színesítsd ezt a kultúrát, hogy megmutassam azt, hogy itthon is vannak eszméletlenül tehetséges arcok. Mert például emlékszem, hogy kamaszként fúvata, amit mondtál, tudod, hogy ez a magyar színvonal, jó, ezért, faszom tudja, nem tetszik, meg magyar, meg minden, és így felkerültem Budapestre, és így kinyílt a világ. Mert tudod, egész addig mondjuk a, nem tudom én, valami retro gyász szólt a rádióba, és azért elhozzám. És utána felkerültem, és így azért eléggé kijártam, meg minden is. Azt vettem észre, hogy kurva, mindig rockjaink vannak. Magyar jazz, életemben nem hallottam, de jó, Jézus Isten!
2: Crazy!
1: Hip-hop, megőrül! Minden szóval, hogy azért ezt itt is szerettem megmutatni a többiek is, hogy vágod, nagyon-nagyon jó comokban lehet, hogy nem feltétlen éri el a rádiót, amit az autóban hallasz, bár mondjuk sárautó tilos, mert azért ott is vannak érdekességek, de hogy nem egy commerce, tehát eszméletlen sok tehetség és érdekes csomó van. Akár amit beszéltünk, csak a McWartzeng, amit titoltok, bármilyen másik stílusban, úgyhogy nagyon jól esik, nagyon büszkévé tesztek, nagyon örülök, hogy jöttök, csináljátok csak így, ugyanígy tovább, tegyétek bele a melót, ossátok az albumokat, Farsziers nem kell félteni, fel, hogy már anyam vagytok, mint az állatom, fel vagyok iratkozva a Bandcampre, szünet nélkül pittyog, mindig jön valami, ez az.
0: Muszáj, muszáj csinálni, nincs más módja.
1: Budapestet a térképre, a világ térképre.
0: Dolgozunk az ügyön.
1: Helyes.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt mesélhettem, rendelhettem, bóckodhattam, előadhattam azt, hogy talán bízom benne, hogy ha más nem is az, hogy mint jelent nekünk ez az album, ez sikerült legalább részleteiben kommunikálni. Szóval neked is köszönöm a lehetőséget, a kedves hallgatóknak is a figyelmet, köszi, hogy itt lehettünk. Peace.
1: Csókozunk.

Te? Ez a világot jelenti, bár hallom, kicsit recsegnek a deszkák. Itt alattam az oszlónködét mutat, mint a Tesláknak. Ez ilyen felütés, csak pár sorig kezdésnek. Reméltem, hogy elnyeri a tetszésed, de látom az arcodon, hogy nem ezt vártad. De húzod közelebb a mély nyomokhoz, itt már egész jók lesznek a rezgések. Mert ti koncerteket adtok, mi meg leckéket, a szemlélet a tiétek, meg reklámzaj. De már bevettük a városod a dekkek mögött, ma este is F9 van a megvártó, már visszhangzik a Swag Mártír. Ti meg jobb lesz, hogyha észbe kaptok tesóms, mert megmondta a crackház is, hogy lehettek bárhol, aztán mégse vagytok sehol, meg nem vagytok nagyba sem, bár úgy hallottam, amit lehet megtettél, hogy te is megpróbáltad lehúzni a nagylét, mint a Szebla

mert a szirénától nem hallottam a liszkottot. Basszák meg, ha vágod a krút, láthatod, hogy százezren a drip. Tudod, itt addig szűri mindenki, még ráesteledik. Mindent intézünk, koncert is még 200 000 lesz, még ebből 7 szemét. Szeremszik meg szemmel, verés nagy összegnek kézre tét. Még a mentes sört és szveg

0: fűszer?
1: A héten kétszer annyit kungfusztam, mint amennyit munkával töltöttem. Bár teszek komisz dolgokat, nem számolok a börtönnel. Mindig föltöltöm a készleteket, szóval akár imádhatnák. Elszívok egy spliffet, azt irányakád. Na de ki várna rám? Már hogy több a lelki tőkén vágod, mint ami a világban áll. Meg hogy nap-nap után éjszakázzak, arra nincs már bennem hajlam. Lefoglal, hogy pénzt szedjek, s az életemet rendben tartsam. A szivar halkan sercen, fagyvanszal menekülj csak. Névjegyemmé vált, hogy mindig beszólok a ti dergőknek. Nem tudják, mire nagy az arcom, ilyen neve nincsen. Aztán, ha elkezdem szűrni, már magukból kivetkőznek. Hideg szél fúj, meg a jégtől is irtóznak. Épp elegen a másik, meg jó módot ért alatta. Messze víz ez az út, amin bolyongunk észre rakva. És csak meredünk a végtelenbe.

0: tud említeni akár egyetlen bálnát, amelyiknek a lemeze fölkerült volna a slágerlistára? Semmilyen művészi értéket nem produkálnak.
1: F9. Napról napra élesebb az osztályharc, Nussoni gürc az szart, eszel és forsgyártasz, ki meggyöntjesz, fertesz, laik szegyülekeznek portjára. Látom el

0: adjunk a hajtóműnek is egy kis kakaót.
1: Azt hitted az F9 egy jó tag, aztán mégse az. Jó van, most már képbe vagy, nem rossz dolog. Nem is értem, miből hitted azt. Ez is jó, hogy ott elaksz, csak ott nincs terasz. Itt a díszkert felett átlebeg a vízkereszt. A csupasz gajak közül dob neked egy vízjelet. Most minden olyan tiszta lett. Gajaként tudom a legjobban.

0: kelcsen. Nem sokat gondolkodom, és még annyit se beszélek. És ezt az egész kicsit se érted. Látom tiszta frusztráltan hozatod az AMG-t a kurszába. Én nem akarok más, mert csak
1: még többet.
0: Pakolt

0: hát délek is, bassz meg.
1: Én nem akarok más, már csak még összemegyet a szememre. Én nem akarok más, már csak nem. Még több szemegyet a szemlemre. Még többet.
2: Ne tessék folyton visszazuhanni ebbe az egycsíkú gondolkodásba.
3: Köszönöm egy picit.

vagyis kérek szépen, légy szép. Meg egy véres téket két szemére, ha lehet. Előtte valami tésztaételt, köszön, aztán megyek, mert én is pénzből élek. Sok

szavanként gyűjtögetünk, pazarlunk is belőle. De ne aggódjál, maradt pénzed pont elég. Ha Isten élményt szeretnél, meg frissen itt a narancslédet. Ez szívled, meg ritkán adok tippeket. Ne azt nézzétek, mit mondok, azt nézzétek, mit megyek.

0: ház bűnödet, de nem biztos, hogy meghallgatjuk, hogyha így egybe ránk zúdítod. De ne félj, amúgy pízben vagyok, csak len van a vérnyomásom, rám férnek is ágyúdor egy fegyver ropogás, vagy talán elég lenne rágyújtanom csak, hát ha megszületik pár új dalötlet. Mi úgy nyomjuk, hogy figyeljenek ránk, ti meg úgy nyomjátok, hogy bámuljanak meg, és látom, haladtuk a cél fele, csak bírjátok a tempót, mondjuk komótosan lépkerek, szóval ne izgulj, spanod úgy is elég stram, meg szép gyerek, és alkalomhoz öltözött, csak kicsikét a felirat a vagabondján megnyúlt, de hát mindenki a maga módján szveglort, vagy nem, amúgy nem történt semmi új, csak már megint a testcselekre hittétek, hogy megtorpantam, az közben egy múlva már is.
1: Csapat alig fér a kis buszba, de amit hoz nem kis cucc. A kis ujjukba több steng fér, mint másoknál a diszkókra nem piskóta. Echte ungar is a jaffa, ettől pislogasok mafla. Fasz, mint Tédani a riskókra, az kész csók. Csak az úszon az orkákkal, akit nem rémít az ilyes.

0: ráülve a trendvévre, magas polcra emelkedett, szedett, vetett termékek, nem ismerik a rejtét. Nem. A rap kánon Pandora itt a megvárt szlengóta, nem volt ennyi, bár egy hektáron az mellékes. Csak úgy de most összeállt a Pantheon, szárnyas oltár, minden track még borulkat Andrejon. Az internet, hogy mit vende ezt szed gang, vesz keresztet a verzét felett ember, meg reszkessen a gengetek, ha megrecsen a szempler, ezt szed gang, szed gang.
1: Várom, mint varrógép. Meg a sziarák fene. Megemlítek mostanában településeket.

9 a pénzt ajánlasz érkezek. Megcsillan a homokban a kvarca, hogy az éjszakában ékszerek. Tiszta sor intézted, nem is voltál izgatott, de a szebb arcodat mutattad a tiszteknek. Én is csak azért dobok pisz neked, mert nem érsz meg egy disztreket. Ezt hitted megvan, de hát nincsen meg. Még az osan, igen, csördögélek lassanként. A szelcsentóba felcsendül az asanti. A shadow ki az senki. Apropó, van a prod,

Kilóg a lólába lól, a rombolom a beatet, mint títeni órát a kóla. Jól jár az óra, csak nektek ütött, beteg, ütött, kopott, reppet, köpött a tag. Mindenki hagyjon a faszomba, mert el se kezdtem, azt már mindegyik kattog a szaromra. Mattokat adok, azt jár a húgod is nála, álljatok sarokba, térdeljetek kukoricára. Mi a geci van? Én a nagyhal, amíg te is neci.

0: itt a sikerért. Idővel majd így cserél, elkopik a tied és lesz 10 jobb dolog. Ey.
1: Egy gyenge pillanatban eltaláltam mondani, hogy egy gyengé pillanatban is kurva nagyot megyünk. Nem kell pörögnöd a gengemnek a dolgaim, már megtanulhattad volna.

ribanc szalad, az igazi álmozdulatra. Most mutattam meg az előbb, miért nem élek kosztümökben. Az arany korszülöttje, 95 till infinity. Az utamon a megállókat a szavaim díszítik. Ha téged irítál a festék, köz menj arrébb, mert amúgy is mellé jön a szetszag még.

0: akkor jess lesz a crew.
1: Igen.
2: Vadhajtás, négy kerék, meghajtás, betérek én, mint a maghajtás, célt felél, pass me man, CETF9, szép a metsz és felfigyelsz, azt ők azok, bizony, let me dance, dagasztom a tésztát, bizony, táncolnak a szótagok, let me dance, vár az ebéd, nana, cérna metél, a szén a bevéd, az ér a hevéd, isszátok a levét, vagy épp főtök meg benne, tudjátok a nevét, az ördög eltenne, lábbaló a farsangra, santi tigrise, mint lelátót vár a gól, lába lávaló, a santi enki lassan ki, ahogy ejti a szót őt, monkey shoulder, a bambi kóbor, tiszta Gandhi a sógor, ez fákja fény a holdudvarán, te meg húzd el a lóbört, te köcsök.
3: Ez csak testcsel, nem kiröltem a szondának mellé szívok, 5 éves tervek helyett időtlen verzét írok, de csak úgy felbasszalak, a csajaitok Miss Vihart, ha elvesztene. Na mi van, azt hitted, hogy összetettebb? A rossz napokra basszatok, csak szimplán, a rossz hetekre basszatok, így posszedrekkel. Azt még idő előtt szögezzük le, csak zenélek, nem közszereplek. És nem ér annyit az egész, hogy összeveszek fasságon, hogy össze lesz a verze, nem fér hadsávon. Ha nem várt szarok, csak felszereltek módszerekkel. A kocsmában győzedelmet zörgetnek a vasrácson. Megemlítek települést, nem vágom Nagyvázsony a rallin. Győzelmet zörgetnek a felni. Megemlítek települést, Berlin. Berlin.
4: Halló, vitel. Hát az összeköttetés az jó.
5: Béke legyen veletek, még akkor is, ha csicskák vagy ti. De mit várhattok eleve, ha azt hiszitek, mindjárt kaptok valamit? Tudod, az élet nem ilyen, nem? A kanalamat a sűrűjébe merítem mondhatni. Mert itt nem arról van szó, kit verszált. Illetlen alakoknak nem nyújtok max csikket. Állj, csitulj csak kis testem. Sok minden nincsen meg még. Ha nem vágod jó akarattal, mit nyerhetnél? A megszokásod rittyentem szét. Ezt általában nem várják az emberek, de így lesz egység. Csak is. Nem mintha mindent tudnék. Inkább azt mondanám, semmit sem. De azt meg fixen, testvér. Ezt meg szívlelhetnéd, de amúgy szarom le, hogy megteszed-e. Nem tisztem téríteni, de a magam útján messze megyek. Ha te is ezt akarod, lesz be a falak mögé, de tudd, hogy nincs visszaút.
6: Ha van egy dumád, gyerünk, mint a teremtő, a langyos szódavizet köps ki. Ahogy látom, ti csak oltani meg kötekedni jöttetek, nem oldani meg kötni, úgyhogy hagyjuk is, a bífethez most nincs kedvem. Nem gyűjtök ellensége, kettő bucs se fér már el a szívemben. Meg amúgy sem érné meg, hogyha rád megyek, egy töltényem többe van, mint a price tagged, hogy felmászol a hátamon, azt várhatod. Majd ha egyszer megütöd a szintet, lehet fogok válaszolni. Csak gyerünk, válasz jó beatet, és kezdhetjük a meccset, bár a végeredményt jó előre tudom, Ivan Tony. De jól van, azért csináljad. Hallom annyira streetwise a brigádot, hogy Schuster-mattot adnának a rizának. És jól van, akkor vigyázok velük, nehogy még megmutassák, merre van a kijárat. Bármire elkezdenek rappelni, majd magamtól is megtalál. Szóval hiába, de mindegy, egy trackre még maradok, ennyi azért kijár nektek, mert látom, van művészi víziótok, pár évig még ötleteket gyűjtötök, aztán galériát vesztek, és majd úgy törgetitek a savat minden kurva reggel, mint a Valerian cseppeket, csak nem vágom, miért beszélsz távlatokról, ha se látod, merre áll, azt nem neked, de persze meg lehet, hogy jönnek itt még szebb napok, csak megkockáztatom, faszim, hogy nem neked.
4: Így taposodta el egy érzékeny művészlélek zsenge hajtásait.
6: Nép ki a pakkot, ne kapkodj. Minden adott volt, hogy megváltozzál, de inkább megvárod szószát. Suicide a lifestyle. Én lebontottam kicsikét, csak hogy rálátass a vázára, még a tükrödre a maradék szar rászárat. Beparkol a két ajtós a szeánszra, galéra kelázva. Kapásza, szosz, látom ti gondba lesztek. Nekem a London Essence elég lesz a szar gine, de tartsd meg itt kötegeket, tele van a farzseb. Tűnöm a kis ujjad, a tartsd el, puncher. Látom, ti is felöltöztök közben szépen, de Christian Dior meghalt 1957-ben.
7: Hogy érzed magad a pompa, a csillogás, a kokain és a pezsgő világában?
8: Otthonosan.

kis meg konyak ver. Én tudom, mi a korrektár, so á, bolondos nagyba vannak. Hanem adnám tovább, hagy magamra tűnés. A kalap tartom, hot kütűr, a családom meg átok ül. Ne félj, ezek figyelik a hátukat, mert kész ezzel a kis tükör.

0: in the truck.
1: Hey, hey, hey, hey. Ted Gang.
2: Elmúlt kor meg időszakok, befejezett múlt idő. Volt egyszer egy kamaszkorom, ezt hallom mindenkitől. Aztán meghajlított ezer hajnal Budapesten. Ugyanez nem lett volna semmiképp, túl kellettes nem dolgokon. Elszakadni helyektől, meg helyzetektől. Sepsi, Szentgyörgy, Budaszájt, TH Crew, 5 emelet 2. Nem gyűjtök erekjéket ugyanakkor, hova tenni? Így is lesz mit mesélnem a gyermekemnek egy

kanapék vagy kispadok, bármelyiken testfedek, csak elszállnak a napok, én meg flashelem, hogy megint reggel volt, aztán este lett egy füst alatt, úgyhogy be a városba, testmeleg szél szórja szét a risporát a kezekről, megállnék, de messze még a vizesség, még mindig lesz egy üvegsör, meg srácokat, hogy fizessék, meg szemezni is lesz, kivel tudod, színes ruhában majd odalép és tüzet kér, a mosolya édes, de átlátni a kosztümén, egy kicsit alter, kicsit vegán, kicsit poszthumán, és jót beszélgetünk, csak mint a fogyna az oxigén, és a végére elfelejtem épp melyik rossz irány, de úgyis jártam mindenütt a szigeten, a kökinél, a parton, lassan reggel lesz, látod, mert tök ígér az alkony, és csak nézem, van időm, hogy hazaérjek, egy kispadon megpihenve fél úton a kanapé, itt átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak, a teret, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe, na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházam, a tegek, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe.

0: ezeket a lám tesz, a kanapér az útja nap, talán ez a mai nap célja csupán. Az agyam szét csavarom, kész a karval azulok, míg úgy nem érzem kész a dalom. Kint a minuszokban blázolgatok, rá szoktam arra, hogy otthon legyek, bárhol vagyok. A gancsám a Fox Foszt hozta, a söröm a spanom főzte, yeah. Szívesen adom körbe az utca zaj, az ablakon beszűrődik az erkélyen a crew. Szemerkél az eső, vagy verőfényes a flow. Van szett, még ne feszülj, csak azt nem mondd, hogy hamar, mert aki teker, azt várat meg, aki
1: itt akar. Átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak a teret, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe. Na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházon a tegek, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de

túl vagyok a toppon, amikor szórom a pénzem, mindig jó nagyokat koppan, pedig jártam itt ott régen. Pennsylvania, West Yorkshire, azt ez maradt, Garai tér, meg Tesco sör, gyors büfék, ez

Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ja, ez már jobb. Cső. Nem, bocs, ez most nem az a rész. Most ott a hölgyek, aki mögötted van, hölgyel kell beszélni. Az most a helyzet.

0: Sziasztok, Népszínház utca.
1: Én is mondjak valamit?
0: Mi mindenképpen azért, ez agyán szicsit szedni majd a hangból, és igen. Úgyhogy sziasztok, Népszínház utca, most ment el a 28A, úgyhogy őt jobban lehetett hallani, mint minket. Szóval, hello, nyit a fesztivál. Hello mindenki, sziasztok srácok. Ez egy ultra live kontextus, úgyhogy ez egy extra kihívás, szóval a stúdió szitúnak az ellentéte. Úgyhogy köszönöm, szóval egy szó mint száz, kicsit zavarba is vagyok emiatt. Szeretettel köszöntöm itt az adásban, a Ramadzsú Rádió adásán, a Nyitva Fesztivál Extrán, Varga Cilit, a Rév 8 Kft.
1: ZRT kommunikációs vezetője.
0: A kommunikációs vezetőre emlékeztem, az ZRT Kft.-re nem. Úgyhogy hello, kösz, hogy itt vagy, és igazából köszönjük, hogy itt vagyunk, és meghívtatok minket, és az lenne a kérdés, hogy picit be tudod mutatni ezt a Nyitva Fesztivált, amit szerinted érdemes róla elmondani, miért van most ez itt, volt-e máshol, stb.
1: Hát ez egy nagyon komplex szituáció, amiben itt most vagyunk, mert egyrészt ez, ahogy mondod, a Nyitva Fesztiválnak a záró eseménye, másrészt pedig a Józsefvárosi Önkormányzat szeretné ezt a Népszínház utca bevezető szakaszát a gyalogos kerékpáros zónává átalakítani, és ez most egy próbanap is egyben. Megnézzük, hogy hogyan működik ez a tér, ha nincsenek itt a buszok, meg az autók, és ezért kipakoltunk ide pingpongasztalokat, csocsót, lehet óriás legó mozaikot készíteni. Van a BKK-nak köszönhetően egy akadálypálya, nyuszi motorokkal, meg kis biciklikkel, és a szabad a játék csapatával éppen gágyézni lehet, ami lehet, hogy nem mindenkinek tiszta, nekem nem volt az, az ilyen gurulós eszközöket lehet építeni, úgyhogy mindenkinek ajánlom azt is.
0: Nagyon kösz. Egyébként, akiket említettél, ilyen állomások itt, meg programpontok, őket megpróbáljuk majd meginvitálni ide a... Hívjuk akkor ezt a torkolatot most stúdiónak, szóval a ad hoc stúdiónkba, és akkor ők is elmondják majd, hogy mit csinálnak, de kösz ezt az intrót. Ez nekem most nagyon intenzív, meg izgalmas, hogy itt ez nem csak egy ilyen egyszeri sztori, vagy legalábbis ez most egy ilyen próba, és ez az epic helyszín, a 99-esnek busznak a végállomása, az lehet, hogy megvannak számlálva a napjai, ha jól értem. Vagy legalábbis a hónapjai.
1: Sőt, biztos. Mert a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat megállapodott abban, hogy megszünteti ezt a busz végállomást, és a 99-es buszok azok átkerülnek a Blaha Lujza térre, oda, ahol most a 7-es busz meg társai is megállnak, úgyhogy itt a buszvezetők pihenőhelye megszűnik, az átkerül máshova, szóval itt a forgalmi rend is megváltozik, itt a közeli Csokonai utca menet iránya például megfordul, úgyhogy ez egy extrán új dolog lesz. Ez most egy napig van így, ez egy próbanap, és ez majd 2027-től várható, és igazából most azért is csináljuk ezt a próbanapot, hogy megnézhessék az emberek, hogy milyen az, hogyha máshol is lehet használni egy ilyen közteret, és ráadásul egy igényfelmérésünk is zajlik, egy online kérdőív, ahol el lehet mondani, hogy ki mit szeretne ezen az új téren majd 2027-től, vagy mi az, amitől esetleg fél az üzemeltetéshez kapcsolatban, vagy akármi más. Úgyhogy ezt el kell mondanom hivatalból, hogy a józsefváros.hu/népszínház alsóvonás tér oldalon lehet kitölteni ezt a kérdőívet. Aki ezt nem tudta megjegyezni, az ellátogattat a rév8.hu-ra, az sokkal egyszerűbb, és ott is van.
0: Bocsát, a villamosról mit mondtál? Vagy mondtál valamit a villamosról? Ugye a 99-es buszt ezt tisztáztuk.
1: A villamos az marad. Tehát a villamosvonalhoz nem fogunk nyúlni. Igazából ami lényeges változás, az az, hogy itt egy gyalogos kerékpáros zóna alakul.
0: Cool, igen, a Endre kollégám is azt mondta, hogy cool. Szerintem is a villamos és busz közül a villamos az egy elegánsabb jármű, úgyhogy ez egy nagyon jó kompromisszum.
1: Sőt, ne is felejtsük el, hogy ma nosztalgia villamosok járnak végig ezen a vonalon, úgyhogy aki még gondolkodott azon, hogy lejöjjön-e ma, annak mindenképpen ajánlom, mert bármikor fel lehet pattani valami nagyon extra járgányra.
0: Megidéztük a villamos műfajt, most a 37A gurult be. Még arról kérdeznélek, lehet, hogy ez picit technikai lesz, hogyha valaki így logikailag vagy funkciójában összekötne a Rév 8-at a Józsefváros önkormányzattal, akkor segíts, légy szíves, hogy ti, mondjuk mi függetlenek vagyunk, a Lamancsón Rádió az egy alapítványi közösségi rádió, szóval nekünk így formálisan például nincs közünk itt a szervezőhöz, viszont a Rév 8-nak azt hiszem van.
1: Abszolút, a Rév 8 az a Józsefvárosi önkormányzatnak a tulajdona, tehát mi nagyon szoros kötésben vagyunk. Alapvetően ez egy nagyon régi cég, már nem is tudom, 97 vagy 98 óta működik, és olyan nagy projektek kapcsolódnak a nevünkhöz, hát mondjuk nem a miénkhez, mert akkor mi még sehol nem voltunk, de a régi Rév 8-hoz, mint például a Korvin sétány, vagy a Magdolna Orci negyed program, az egy ilyen rehabilitációs projekt volt, és mindenféle ilyen várossal foglalkozó dolgot csinálunk, legyen az ilyen köztérfelújítás, vagy valamilyen közösségi udvar, közösségi kert kialakítása.
0: Bocsánat, közben itt megy a verk dokumentáció.
1: Fontos, nagyon fontos.
0: Köszi. Még azt kérdezném meg, hogy igen, hogy a nyitváról tudsz egy picit beszélni, mert én megmondom őszintén, műveletlen módon azt tippeltem volna, hogy ez egy első nyitva, de ez olyannyira nem egy első nyitva, hogy már sokadik nyitva fesztivál, hogy erről tudsz-e mesélni egy kicsit?
1: Igen. Ahogy mondtam, a Rév 8 ilyen városos projekteket visz, és az önkormányzattól most azt a feladatot kaptunk, hogy eznek a Népszínház utcának csináljunk egy víziót, hogy hogyan lenne érdemes ezt fejleszteni, hogy lenne úgy jó hozzányúlni, hogy megőrizzük az értékeit is, de közben mégis fejlesztjük. Ennek vannak már apró beavatkozásokban megmutatkozásai, ilyen kisebb zöldítési projektek a különböző...
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Kamacsú Rádiót az italműhely szponzorálja. Lachmacun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsú Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: És így jön be a nyitva a fesztivál a képbe, amit tulajdonképpen nem mi szervezünk, hanem a KÉK, a Kortárs Építészeti Központ. És valóban ez nem az első ilyen nyitva fesztivál, hanem már a sokadik.

0: edukációs program is egyben olyan vállalkozásoknak, akik esetleg mondjuk nem biztosak abban, hogy ez nekik jó, de kipróbálnák magukat.
1: És ebbe a városfejlesztésbe, vagy ehhez a városfejlesztéshez, amiről beszéltünk, hogy itt a torkolat, amire én egyébként még kitérnék, mert szerintem egy nagyon szép kifejezés, vagy leírása ennek a spotnak, de ugye a városfejlesztés részhez a kéknek, meg a nyitvának olyan nagyon nincsen közük, inkább ezt a helyiségfoglalás részét hozzák.
0: Igen, ők az üzlethelyiség pályázat ott menedzselték velünk közösen, és ugye ma van a Nyitva Fesztivál zárónapja, ami ugye arról szólt, hogy 6 üzlethelyiségben 8 vállalkozást költöztettünk be. Van például egy babkázónk, egy adományboltunk, egy ólomüvegműhelyünk, meg egy fotóstúdiónk, és ezeket egyébként még ma ajánlom mindenkinek, hogy járja végig. Itt vannak a Népszínház utcában, meg a Nagykúvaros utcában is. A babka nagyon finom, az ólomüveg Monika meg nagyon aranyos, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy térjen be és készítsen valami szépséget.
1: És egyébként szóval, hogy tehát például a Lamadzsó Rádió, ahol a stúdiónk van, a Pókbüfé, mi ugye nem egy nyitvás helységfoglalók vagyunk, hanem egy más trekken, de önkormányzati ingatlanban tudunk lenni, és oda is ellátogathatok, mert ez a babkázó spot például a Nagyváros utcában van, és a Pók is a Nagyváros utcában van, ami történetesen éppen nyitva van, és 4-től folytatódik a Nyitva Fesztivál, a Pók és Lamadzsón takeover, úgymond a HQ-ban.
0: És nagyon finom a meleg szendvics.
1: Azt a köz, én azt még nem kóstoltam. A kolléga is mondja mellettünk. Még azt mondanám nektek, hogy hiába kék, ez egy zöld brand, a Nyitva brand, ez nagyon szép zöld. Ez egyébként a Nyitva zöld, vagy ez most csak így a Józsefvárosi Nyitván lett zöld?
0: Igen, ez a zöld, meg rózsaszín, ez a Józsefvárosi Nyitvának, Nyitva arculat. Ez külön ehhez készült most.
1: Nagyon szép lett az arcot, meg a zöld is, és igazából erre gondolni is lehetett volna, ha valaki látott már Józsefváros zászlót.
0: Igen, hát nem véletlen, igen. Józsefváros színe a sárga-zöld.
1: Igen, sárga is lehetett volna, de zöld lett, ami mégis szimbolika is lehet, mondjuk, hogy a 99-es lovébb rakják. A torkolat ez egy slang, vagy ez valahogy egy dolog, amiről én meg eddig nem hallottam?
0: Hát ez a... Nem, hát a Népszínház utca beletorkolik a József körútba.
1: Ez világos, de hogy ezt
0: így... Így hívjuk, hogy torkolat.
1: És ez egy önkori szleng, vagy ez itt...
0: Bólogatnak a hallgatók. Ez egy valós szleng.
1: Tehát ez népszleng.
0: Nem, ez egy szó, azt hiszem.
1: Nem a torkolatról, nem, tudom, hogy a torkolat az egy magyar szó.
0: Mármint, hogy használják erre a forgalmi szituációt.
1: Jó, na... Jó, oké, akkor ezt nem kapargatom tovább. Mármint valószínűleg csak én nem értem a jelenlévők.
0: De nagyon fontos, hogyha ezt nem érted, mert akkor nekünk jobban kell elmagyarázni.
1: De én most már azt hiszem megértettem, és csak azért is jó, hogy most ennek egy ilyen szántunk egy pár percet, mert hogy egy így ülepedjem. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon jó név ide. Ez egy nem politikai műsor. Szóval, Cili, nagyon köszi, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt. Ha esetleg azt a bizonyos, vagy nem bizonyos kék kollégát tudsz nekünk igazolni, akkor lehet, hogy vele is beszélünk.
0: Jó, most éppen zajlik egy séta a kékkel, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy mikor érnek vissza, de amint valakit látok, akkor ide küldök egy embert.
1: Zsír, nagyon kösz.
0: Mi köszi?

0: Sziasztok! Megy tovább a Lamadzsó Rádió a Nyitva Fesztiválon, kitelepülés a torkolatban, és találkoztunk itt Szabó Zével, Budakalászra, aki szeretne...
1: Szevasztok, szevasztok, ciao!
0: Aki meg szeretne osztani velünk valamit a hip-hopról, ha jól sejtem.
2: Hát a Zoli, igazából a gangsta Zoli és a kartel szeretném megosztani. Nekem a 16. kerület az olyan, mint a otthon lennék.
0: Ez a 8. Ez nem a 13.
2: Tudom.
0: Ja, csak a 13. Ja, attól még lehet szokt
2: otthon. Otthon is vagyok, és a Zoliékat nagyon szívesen látom bárhol amúgy. Világbajnok emberek.
0: Ja, és ők itt vannak valahol a közelbe?
2: Hát jönnek majd, igen, igen.
0: Ja, wow.
2: Megtisztelnek engem, persze, hogyne. Nehogy a végén megígyünk valamit, persze.
0: Ja. Vagy akár, dehogy.
2: Vagy akár semmit, igen. A sztori az igazándiból, hogy a 8. körülteknek egy hatalmas brigád. A dopanaciék... igazániból meg bárkiét, itt a TKO-tól kezdve minden, a kartel nekem az itt hatalmas zenekar volt annó. A nyolc, a nyugodjon igazániból, hogy mondjam. Jó, ő már nincs köztünk, de hatalmas ember, a Moha, ugye? A moha bazzag, az azt nagyon jó volt.
0: Nem káromkodunk.
2: Nem az, imádom. Én kérek elnézést. Nagyon szeretem. Nekem a 8. kerület az olyan sztori, hogy...
0: Hogy jó, nem?
2: Igen, itt
0: 10 per hány?
2: Itt hol vagyunk, te só. 10-ből 10.
0: 10-ből 10. Az erős.
2: 10-ből 10. Meggondolok, hogy őszintén, hogy... ezek lehalózat ér, meg ezek... Hatalmas.
0: Adják, az ott van egyébként.
2: Ez már nem lenne úgy, ha nem lenne. Tehát azért mondom.
0: Nem lenne, az szar lenne.
2: Ismerünk mindenkit, vagy valamit, tök mindegy.
0: Figyelj, nagyon köszi, jó randit majd a kartellel. És
2: jönnek az Oléka, érez... 25 perc kávé itt vannak, már most hívtak a 13 olyan.
0: Érezd jól magad, kösz, hogy benéztél.
2: Köszönöm szépen, én köszönöm, hogy itt lettem, srácok. És hajrá, Csargó Tarján, szevasztok!

0: Hello, hello, ez itt továbbra is a Lamagyun Rádió, a Nyitva Fesztiválról, a Népszínház utca városhoz közeljebb eső végéről, és a újabb vendég van itt szerencsére, Hudák Zsolt a Tekert csoporttól, és ők a szomszédaink most. Tőlünk, hogyha villamos felé nézek meg, én 37A, szia, jobbra ülnek ők egy csomó legóval. Ugye Zsolt, kicsit bemutatnád, hogy mi ez a sok legó, meg mit csináltok?
1: Igen, sziasztok! 2014-ben alapítottuk a csoportunkat, mi Nyíregyházáról jöttünk. Egy középiskolában működik a csoportunk. Igazából maga a csoportnak a célja részemről az volt, hogy a hátrányos helyzetű, illetve olyan gyerekeket, akiknek különböző problémáik vannak, gyakorlatilag valami tevékenységgel próbáljak bent tartani az iskolában, hogy ne bukjanak ki. 14 év óta már 44 tagunk volt, nagyon súlyos problémákkal küzdenek, volt, akinek öngyilkossági kísérlete volt, volt, aki drog miatt fél évet ült előzetesben, hajléktalan volt, illetve alkoholista szülők gyermekeként próbálta végezni az iskolát, és az volt az egészen a cél, hogy őket bent tartsuk az iskola rendszerben. Gyakorlatilag mára odáig jutottunk, hogy mindenki elvégzi a sulit, a középiskolát, illetve most már próbálnak egyetemre menni. Igazából maga a tevékenység, amit végzünk, az, hogy mozaikokat készítünk legóból. Nyilván Nyíregyházán van a legógyár, az ő segítségükkel, illetve a szakképzési centrum és az iskolánk segítségével. Először csak saját magunknak készítettünk mozaikokat, de most már inkább afelé toltuk el az irányt, hogy ilyen közösségi építéseket csináljunk. Általános iskoláktól kezdve egyetemekig, illetve különböző nagykövetségekkel is együtt dolgozunk. Jövő héten pedig a Szépművészeti Múzeumban is megyünk a múzeumok éjszakájára.
0: Azta, fú, most nagyon sok dolgot mondtál, sok jó dolgot. Bocs, Szabó Zé, lenyomjuk ezt, jó, majd utána ez interaktálunk. Jó? Tehát, hogy ez Nyíregyháza bázisú projekt, és igen. Akkor hogy kerültetek ide mondjuk a 8KER Nyitva Fesztiválra?
1: Ahogy mondtam, így folyamatosan egyre több országos felkérés van. Budapestre szerencsére nagyon sokat jövünk. Annyira nem vagyunk benne a köztudatban, de ez nem is baj, mert hogy igazából én próbálom védeni a srácokat, mivel nagyon sok gondjuk van ugye a magánéletben. Próbálom is óvni őket a nyilvánosságtól. A LEGO is ezt teszi, az iskolánk is ezt teszi, de valahogy így szájról szájra terjed a hír, hogy mi működünk, és voltunk már itt a Népszínház utcában, hogyha jól emlékszem, 2023-ban. Itt működik Zeus Salas, egy venezuelai művész, akivel a Sziget Fesztiválon találkoztunk egy építésen, és volt egy közös építésünk, és mivel újra felkértek egy ilyen együttműködésre, ez teljesen egyértelmű volt, hogy újra jövünk.
0: Uh-huh. És mondtad, hogy óvjátok, ha jól értem, a mentoráltakat, tehát a gyerekeket, hogy a tutoraitok akkor nem, tehát nem úgy óvják, nem úgy kell őket óvni, hogy ők mint tutor is be vannak aztán vonva, hogy van ilyen alumni esetleg, hogy így valaki, mert itt vannak gondolom, nem tudom, egy ilyen foglalkozásvezetés, vagy valami ilyesmi ilyen asszisztencia kell, de hogy ezt rosszul értettem.
1: Igazából ez úgy működik, ez az egész csoportunk, hogy a középiskolánkban van egy stúdiónk, ott készítjük elő a mozaikokat, illetve az összes tervet, amivel majd valahova megyünk eseményre. A srácok normálisan járnak iskolába, és akkor ilyen rendezvényeken nyilván megjelennek, ők találkoznak emberekkel, ami szerintem nagyon fontos, hogy szocializálódjanak, illetve bekerüljenek, ugye így lássák azt, hogy máshogy is lehet élni. És maga, én vagyok az egyetlen tanár, aki foglalkozik velük, tehát igazából járnak iskolába, de én mint mentor tanár vezetem a csoportot egy személyben, és az, hogy óvom őket, az azt jelenti, hogy nem szeretném, hogyha nagyon bekerülnének ilyen mainstream dolgokban, mert hogy nem erről szól. Mm. Nagyon zárt a csoportunk, mindenki, aki benne van már 2014-től, az gyakorlatilag ezt így egy második családjának, ha nem az első családjának gondolja, és igazából az a lényeg, hogy a srácok haladjanak előre, végezzék el az iskolát, legyen munkájuk, és szerencsére ott járunk, hogy a 44 tagunkból mindenkinek legális munkája van. Külföldön dolgoznak, holott mielőtt bekerültek volna a csoportba, ugyan még az vagy a középiskolás évék alatt, gyakorlatilag a saját falujukat, városukat soha nem hagyták el.
0: Nagyon menő, gratulálok, és még azt mondd el nekem, hogy mondtad, hogy egyetem, hogy az egyetemeken mi a projekt, mi ott a keresnivaló, mert ez egy ilyen nagyobb párgának tűnik így a általános iskolából, középiskolából.
1: Igazából mindenféle különböző projektjeink vannak, tehát mi a 12 évünk alatt dolgoztunk a Marvel Comics rajzolóival, a Lamborghinivel volt egy projektünk, a NASA-val, Szép Művészeti Múzeummal már évek óta dolgozunk, kétszer voltunk a Sziget Fesztiválon, a Nemzeti Galériában voltunk, Ludwig Múzeum, a Déri Múzeumnak a Munkácsi trilógiából tavaly decemberben készítettük el az Ecce Homo-ját. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokfajta projektünk van, és igazából még egyszer mondom, az a lényeg részemről, hogy ezek a srácok, akik a csoportban vannak, ők minél több helyre eljussanak, a kultúrát megismerjék, minél több élményt szerezzenek, és ezzel arra motiváljam őket, hogy normális életet éljenek, kezdjenek el dolgozni, és az, hogy megtanulják, hogy van felelősség, ha valamit szeretnének, ahhoz kutyakeményen meg kell dolgozniuk, és a saját erejükből, illetve a mi támogatásunkkal érjék el a céljaikat.
0: És ha jól értem, mondjuk egy Lamborghinitől, ha jön egy, hívjuk megrendelésnek, akkor annak a kivitelezésében, vagy ez inkább egy ilyen közös szociális projekt, amiket ti megbeszéltek?
1: Mi abszolút non-profit működünk. Ezeket a projekteket, például a Lamborghinivel még 2014-15-ben volt. Igazából az egyik srácom, akinek kőkemény drog problémái voltak, fél évet ült is, ő hozta az első ötletet, hogy készítsünk egy ilyen mozaikot. Aztán abból lett egy sorozat, és ezt a Lamborghini akkor még az egyik közösségi oldalán, ami már nem működik, vagy más néven működik, azon megosztotta, és aztán amikor eljutottunk Olaszországba, akkor még a srácokat, annyira ismerték őket, hogy még ajándékot is kaptak. Tehát igazából itt az a lényeg, hogy elismerést kapnak ezek a srácok, akiket soha nem vesznek ember számba, ők azok, akik láthatják azt, hogy van kiút, de ez a fontos, hogy keményen dolgozzanak.
0: És még annyit segíts megérteni, hogy a Lego itt egy szponzor, tehát ők egy nettó szponzor, vagy mi a Lego szerep? Ez a Lego, gondolom, ez a nagybetűs Lego, tehát
1: ez az a
0: natív eredeti
1: Lego. Igen,
0: Lego.
1: Hivatalosan használhatjuk a Lego logóját, ami brutális dolog. Nem élünk vele vissza. Én úgy gondolom, hogy az alázat a legfontosabb. Mindenben támogatnak. Nyilván ott van Nyíregyházán a gyár, és abszolút mindenben támogatnak minket. Nem, hivatalosan ezt nem lehet szponzorálásnak nevezni szerintem. Nyilván én a nevükben nem beszélhetek, de én úgy gondolom, hogy ez inkább arról szól, hogy látják azt, hogy a srácok előre haladnak, és igazából ez a közösségért való tevékenységük része. Ugyanúgy a szakképzési centrumunk, a Nyíregyházi szakképzési centrum részéről, az iskolánk részéről. De mi abszolút non-profitban dolgozunk.
0: Hát nagyon menő sztori, jó, hogy találkoztunk, jó, hogy itt vagytok. Hudák Zsoltot hallottátok a Tekert csoportból, és gyertek legózni a 99-es busz Blaha Lujza téri végállomásába, mozaikozni. Köszi Zsolt!
1: Köszönöm szépen!

Sziasztok, Népszínház utca! Szóval itt ez a Népszínház utca, József körút és Csokonai utca közötti szakasza hamarosan köztéré alakul, azaz egy gyalogos kerékpáros zóna jön létre, és hogyha most szeretnétek erről beszélgetni, akkor megtehetitek Pikó Andrással itt az utca közepén, vár titeket. Sok szeretettel lehet kérdezni, vitatkozni, bármi. Úgyhogy gyertek! Sőt, még Erős Gábor is itt van, a körzet képviselője, sőt, még egy másik körzet képviselő is itt van, úgyhogy mindenki itt van, aki számít. Bihari Gyuri is vár titeket.

0: Na, hellóztok. Újra szót kért Szabózé. A Szentendre, Budakalász vagy a 13. kerület? Most hogy is van ez? Parancsolj.
1: Szevasztok, a 13. kerület.
0: 13. kerület. Mm. Na, mi a helyzet a magyar hip-hoppal? Azt mondod, hogy meg szeretnél osztani ezt
1: hát, azt. Igazán, hogy ezt a Zolit kéne megkérdezni amúgy.
0: Zolit?
1: Hogyne, az angsz a Zolit.
0: Azt hittem, hogy a Szabózé, Szabó Zoli? Te is lehet, én téged kérdezlek most.
1: Én nem akarok azzal.
0: Mi a helyzet a magyar hip-hoppal?
1: Én nagyon szeretem a magyar hip-hoppal. Igazán, én nekem, mit mondottam is, hogy nekem a kartel zenekar, nekem az a mindenem.
0: Aha.
1: Megmondom őszintén. Itt a nyolcban is, hogy a TKO, meg ezek a dopenaciék. Én nagyon-nagyon csípem, tisztelem őket. Megmondom őszintén. Most nem az, hogy nem akarok most itt most kikével, meg stb. Stb. Igazából mi ezen nőttünk fel, ha megmondom, mert ez egy hatalmas egy zenekar volt, meg minden a kartel, meg most is ugye, az Zoliék azért hatalmasak, ha belegondolunk, azért 60 éves a Zoltán, azért az nem mindegy. És látom itt az úriember szemben, hogy ott azért van hogy Újpest vonal, csak a lillák, így van.
0: Nem itt tudom a... amúgy, hogy meg is kérdezhetjük, hogy van, hogy ez egy újpesti üzenete.
1: Igazán, de nem tudom.
0: Nem az. Én tippem is az lett volna, hogy inkább
1: nem. Megmondom őszintén, ezt a Majoros Peti is kérdezte tőlem tőlem felőtt, és én nem tudok beleszólni.
0: Nem tudsz beleszólni.
1: Én nekem az Újpest, ami nem csak az Újpest igazándiból. Én szeretem a Ferencváros, és nagyon szeretem a Újpest. Tehát én Atletico Madrid, és most én nem tudom, ez reklámai vagy nem a reklámai, tök mindegy, leszarom. Igazándiból nekem, megmondom őszintén, hogy minden. Kurvára leszarom, hogy
0: értem.
1: Milyen csapat.
0: Nem szóval csúnya beszélni, igen. Jó. Emlékeztessük magunkat. De ez egy nagyon jó ilyen neutrális megközelítés. Atletico, Fradi, Ute, mind jó, nem?
1: Inkább Újpest. Inkább Újpest.
0: Oké. Okay.
1: Újpest, igazán, megmondom őszintén, hogy Fradit nagyon-nagyon szeretem a Ferencvárost. Imádom.
0: Inkább az Újpest.
1: Szentendrei vagyok, Budakalász.
0: 13.
1: Nekem odahúz a szívem, így van. 13. kerületi, így van.
0: Figyelj, Szabózé, nagyon köszi, hogy beugrottál. Mit üzensz a rádióhallgatóknak, így kilépőnek?
1: Hát azt üzenném, hogy igazán, hogy mindenki figyeljen oda magára, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Vigyázzatok magatokra, gyerekek, és hajrá.
0: Sargotarján.
1: Sargotarján.
0: Köszi, te is vigyázz magatokra.
1: Szevasztok, cső.

0: Szia Népszíne az utca, ez itt továbbra is a Lamadzsúly Rádió. Endre és Peti vagyunk a technikusok, és egy sztár vendégünk van.
1: Jaj.
0: A szomszédból, most a másik irányból. A legósok az egyik szomszédjaink, és a másik szomszédunk pedig egy Haibó képviseli a Szabadjátékért Egyesületet, és itt nagyon sok gyerek és felnőtt van, és játsznak mindenféle hát ez mikkel?
1: Hú, hát ilyen guruló deszkákkal. Hát igazából ez így a 60-as, 70-es években volt ilyen menő program, így a gyerekeknek, hogy ilyen saját házi készítésű gurulós deszkákkal versenyeztek, és akkor az, hogy melyik hogy tud működni, meg mennyire tud gurulni, és általában ezeket ők csinálták meg azt a részét is, hogy a kerekeket vagy a csapágyakat rárakják a deszkákra, mi ezeket most hoztuk, és csak ezekre ráépítünk így mindenféle anyagban bármilyen járműveket, vagy guruló eszközöket, és akkor elmentek, az volt a ötlet, hogy így a BKK-s tandali együtt így egy ilyen, ja, az autóbusz állomás helyett most átveszik a gyerekek az autóbuszok feladatát.
0: Az aszfaltot.
1: Igen.
0: Ja. Szóval a 99-es Blaha-Lujza tér felőli végállomásán vagyunk, és szóval ez a 60-as, 70-es évek és gurulódeszkák szubkultúra, ez hol? Vagy ez itt így mondjuk Magyarországon, vagy globálisan? Vagy ez egy dolog volt?
1: Aha. Igen, meg máshol is, igazából mi is csak így rátaláltunk erre a dologra.
0: Csodálatos.
1: Hogy így ez szokás, hogy ilyen guruló eszközöket gyártanak így gyerekek, és akkor nekünk csak így mondták ezt a szót, hogy van ez a gágyé, és akkor így a fortepánon találtunk erről.
0: Ilyen melyik szót mondták?
1: Gágyé.
0: Guru, ez a
1: turulja. Gágyé, turulja.
0: Szóval ezek a szavak ezt a gurulós járgányt jelenti?
1: Igen. Hát ugye házi készítésű gurulós eszköz, deszka, ilyesmi.
0: Mondd még egyszer, hogy gágyé és...
1: Gágyé és turulja.
0: Csodálatos. Kicsit úgy érzem magam, mint valami alien, mert amikor itt a révnyolcasokat a torkolatról kérdeztem, hogy ez a szó, ez hogy, mikor lett established, illetve hogy az-e erre a környékre alkalmazva, akkor ilyen olyan értetlen szemekre találtam picit, fülekre. Most pedig azt érzem, hogy valami nagyból kimaradtam, mert én gyerekkoromban például, a 60-as, 70-es években még én sem voltam gyerek, de hogy ez nekem egyáltalán nincs meg. Nagyon menő.
1: Hát ez amikor így legurulsz a dombról, csak profi változatban.
0: Legurulsz a dombról.
1: Vagy az megvan, nem?
0: Az megvan, igen. Arra ilyen dömpereket, meg ilyeneket, meg szánkót, akkor még volt hó, amikor én voltam gyerek. Gyere nyugodtan ide! Itt van egy gágyézós profi. Szia! Hogy hívnak?
2: Jaja!
0: Szia! Neked is van járgányod?
2: Igen!
0: Milyen járgányod van?
2: Autó!
0: Autó!
1: Mit tud az autó?
2: Felszállni az égre!
0: Felszállni az égre, akkor ez egy repülőautó, ugye? Nagyon menő. De négy kereke van, mert onnan indulunk. Szóval, igen, tehát gyakorlatilag ez egy...
1: Jó.
0: De nyugodtan, mit szeretnénk mondani a repülőautóról?
2: Hogy még fel tud menni a bolygóra.
0: Azt a minden, a bolygóra?
2: Igen.
0: És figyelj, hány éves vagy? Négy. Gratulálok. Maradj nyugodtan, meg mondd, amit gondolsz, mert nálam többet tudsz a műfajról, szóval segítesz a megértésben. Most itt előttünk van egy ilyen járgány, ami a stúdió előtt fölle cirkált. Ez is egy olyan négykerekű, aminek van szárnya. Ez a tiéd, amit itt látunk, aminek az két szárnya van?
1: Nem. Idehozod a tiédet?
0: Hozd ide, mutasd meg. És a Szabadjáték Egyesület csak ilyen műfajban utazik, vagy ez egy a portfólión egy?
1: Nem, ez most csak egy ilyen játékakció, és akkor eddig ilyen különböző játékakciókat csináltunk, például volt itt a Mátyás téren, amikor csak ilyen kartonokból csináltunk ilyen városokat.
0: Arra emlékszem, azt is ti csináltátok.
1: Igen, meg csináltak

0: akcióink, amikor valamilyen eszköz, vagy valamilyen ötlet alapján játszhatnak így a gyerekek így közterületen, vagy bárhol.
1: Na és itt
0: nem
1: van.
0: Nem csak gyerekek amúgy.
1: Ugye nem csak gyerekek, értem.
0: Itt a Zájának a járműve.
1: Itt van Zája járműve, ami a boly, a, tehát ez egy gágyé.
0: Igen.
1: Egy gágyé, ami tud repülni, és felrepül az égbe és a bolygókhoz, ugye? És az benne még a menő, hogy van teteje.
0: Van teteje, ugye?
2: Igen.
1: És ki festette be?
2: Apa meg én.
1: Apa meg te? Nagyon menő. Szóval... hát nem is tudom, ez egy űrhajó akkor gyakorlatilag, ugye?
2: Igen.
1: Egy, hogy is, hány... Na, igen, bocs, tehát akkor tud gurulni, tud repülni, és tud úszni is, vagy azt nem?
2: Igen.
1: Úszni is tud? Akkor ez egy sokéltű.
2: Igen.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy megmutattad a járgányt. Most egy kisebb tömeg gyűlt itt össze, most, hogy ide parkoltál. Szóval a Szabad Játékért Egyesület. Tehát ez egy, és akkor nektek nincs is gyakorlatilag iroda, vagy hátú, vagy ilyesmi.
0: Hát nincsen. Szeretnénk egy menő kocsit, amiben utazó irodát tudnánk nyitni. Azt nem tudom, Virág, nem jössz ide, hogy egy beszélsz onnan a távol?
1: Szia Virág, az Szabad Játék Egyesülettől még valaki.
3: Szerintem a Zája sokkal jobbakat mond, mint én, de én csak azt akartam mondani, hogy majd erre csinálunk egy közösségi gyűjtést, egy ilyen, hogy mondják ezt, milyen kampány.
1: Fundraising, adománygyűjtő, kampány, a support.
3: Arra, hogy legyen kocsink, úgyhogy ezt most csak bevezetjük.
0: Hát egy ilyen nagy kocsi, ami egy ilyen raktárként is funkcionál, amiben az összes eszköz majd benne van, és amivel majd lehet utaztatni ezeket a játékokat.
2: Eve, anya, gurítsd
1: ezt a még egy, és aztán engedlek, mert nagyon köszönjétek, meg nagyon busy vagy most, mint anyuka, meg mint foglalkozásvezető, hogy ez egy valamennyire kapcsolatok a 8Kerhez, vagy ti itt is vendégek vagytok hasonlóan a legós standhoz?
0: Hát amúgy az egyesület ide a 8. kerületben van bejegyezve, de...
1: Nézd, Aja, figyelj!
0: Ja, szóval az egyesület ide a 8. kerületben van bejegyezve, de mivel nincsen irodánk, meg nem ez a fókusz, hogy itt telepedjünk le, ezért ezen kívül nincs. Csak eddig itt voltak, nem? De, oké, ennyi.
2: Anya, szóval, fog anyázni.
1: Eve. Virág, hozzáfűzni valamit?
3: Hát az a baj, nem tudom, hogy miről volt szó.
0: A 8Kerhez hogyan kapcsolódik?
3: Hát a 8. kerületben vagyunk bejegyezni.
1: Hát az egyébként egy elég komoly.
3: És amúgy több sok akciót csináltunk már a kerületben. Szóval
1: ja, ezt azt hallott a Mátyás téren például most itt a Népszínházon. Hát nagyon menő, és ez edukatív dolog is, mert ez a gágyé.
3: Igen, a szülőket
2: anya,
3: meg a
2: apának kell ide jönnie.
1: Egyébként,
3: apa,
1: egyébként megmondom őszintén, hogy én egy, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez most nem valami ilyen prank, vagy hogy szokták mondani, hogy azt mondjátok nekem, hogy van ez a, volt ez a gágyé, 60, igen, hogy ez egy ilyen, igen, mert egyébként van ilyen a zenében ez a műfaj, amikor ilyen nem létező, hogy azt mondod, hogy a 60-es, 70-es évek pop, és akkor most csinálták, de még így is nagyon jó, tehát bárhogy nagyon jó, ha igaz, ha nem.
3: Sajnos igaz. Nagyon jól hangzott. Kicsit megvettem.
1: Jó hely volt ez a 60-as, 70-es évek, ez szerint. Nagyon köszi, hogy csináljátok ezt. Köszi, Zaja. És csak így tovább. Sziasztok.

0: Sziasztok! Itt ez az érdekes hangok adása és érdekes projektek adása a La Majour Rádión. Klanicai János és kisfia a vendég.
1: Sziasztok, igen.
0: Fia, ha ragaszkodsz hozzá, beszélhetsz te is, de...
1: Megkérdezzük. Vilkó mit akar mondani? Vilkó első rádióadása.
0: Azt a későn kezdett, vagy korán. Köszi, hogy betértél, és azt hiszem 3-4 percünk van, amennyit ad nekünk a fiad, kisfiad. Ha úgy tetszik, akkor te itt házigazda vagy. Kicsit ilyen twisted módon így fogalmazni. A kékről és a nyitváról kicsit beszélnél, azt megtudtuk, hogy ez nem az első nyitva, hanem a most már a sokadik, a kettőnél több a sok.
1: Öt.
0: És hogy körülbelül Cili elmondta a Rév 8-tól, hogy az ő perspektívájukból a nyitvát. Mi volt a misszió, meg most mi nektek a nyitva, hova szeretnétek elvinni, továbbvinni?
1: A Kortárs Építészeti Központ az idén 20 éves, és igen, a nyitvát azt már 2014 óta szervezzük. Ez az 5. nyitva. Eredetileg a városban mindenfelé volt, aztán volt egy idő, amikor Erzsébet városban volt dedikáltan, és most idén el tudtuk hozni Józsefvárossal és Rév 8-al közösen ide a Népszínház utcába. Ez egy nemzetközi együttműködésnek, az Inclusive City befogadó városoknak a projektjén belül valósul meg, amiben a Rév 8, a Kék meg a BME-nek az urbanisztika tanszéke is benne van. És ennek keretén belül nagyon sok aktivitást csináltunk itt a Népszínház utcában az elmúlt évben is. Ebből leginkább a postát láthattátok, hogy ott voltak ugye történések a régi Népszínház utcai postánál. A nyitvánaval pedig mindig is az volt a célunk, hogy az üres üzlethelyiségeket revitalizálva esélyt adjunk az utcáknak. Na, a kisfiam egy picit most megmondta, hogy fölállok.
0: Ja, álljunk föl.
1: És a nyitvával...
0: Ő méri az időt.
1: Igen, méri az időt. A nyitva az ingatlan hasznosításnak egy ilyen participatív és közösségi modellje, ugye az az egészben a kitalált koncepció, vagy az ilyen alapkoncepció, hogy a tulajdonossal megegyezve a Kék az haszonkölcsönbe kapja ezeket az üzlethelyiségeket, és ingyen adja oda kezdő vállalkozóknak, a kvázi bérleti díj mentesen kipróbálhatják azt, hogy milyen elindítani egy ilyen vállalkozást. És idén 8 vállalkozás 6 önkormányzati üzlethelyiségbe tudott itt bekerülni a Népszínház utcán és környékén. Ugye április 24 és most a mai június 13-ai nap között, és ők aztán a hosszú távú pályázatra is indulhatnak, sőt egyébként, hogyha szeretnének maradni, akkor bizonyos fokú előnyt is élveznek, vagy pluszpontot is kapnak, mivel részt vettek már ebben a Nyitva Fesztiválban, és ez a Nyitva Fesztivál ez egy nagyon jó ilyen keretrendszert ad nekik arra, hogy jobban tudjuk őket exponálni, felhívni rájuk a figyelmet, és ha fölmentek a honlapunkra, nyitvafesztivál.hu-ra, ott is lehet látni, hogy nagyon változatos az a skála, amiből jelentkeztek itt a vállalkozók. Van babkázó, van ólomüvegkészítő műhely, és a Menedék Egyesület meg a moduláris kollektíva is megtalálta itt a helyét. Ez szerintem pontosan arra reflektál, amennyire diverz és multikulti a Népszínház utca, és pont ezt akartuk mi is megőrizni, meg a Rév 8 is ezt készítette elő már elég régóta.
0: Uh-huh. És csak hogy itt a feladatmegosztást jobban megértsük, az, hogy a 8 kár mit ad bele, az nyilvánvaló, ugye a tereket, az ingatlanokat, a nyitva, mondjuk ez egy tipp, vagy ahogy értettem, vagy ahogy tippelem, inkább ahogy tippelem, az azt adja, hogy mondjuk az infrastruktúrát, meg mondjuk a lebonyolítást, a pályázást, ilyesmi, majd elmondod, hogy így van-e vagy sem, és a BME-nek mi a szerepe, tehát igazából a három főszereplő szerepét, ha el tudom.
1: Úgy van, hogy ebben az egész befogadó városok projektben, ebben nem csak a nyitva szerepel, ez csak az egyik projekt, pont a nyitvát az csak a Rév 8 és a Kék szervezi, ebben nincsen az egyetemnek külön szerepe. Ellenben a kutatás, ami például itt megvalósult az elmúlt években a Népszínház utcán, illetve olyan nemzetközi publikációk, amik a befogadó városok, meg ennek az angol száz placemaking fogalomnak, ami itt is ugye történik éppen a Népszínház utca torkolatánál, tehát hogy aktivitással felhívni a területeknek a használhatóságára a figyelmet. szóval ennek a módszertanáról, meg ennek a nemzetközi jelentőségéről, arról speciál a BME-nek a kutatói publikálnak, és ez egy nemzetközi projekt, úgyhogy van 4 másik város, ahol hasonló önkormányzati, akadémiai és civil szférából érkező szereplők állnak össze, hogy ilyen projekteket hozzanak létre, és a nyitvát, azt ahogy mondtam, azt, abból az egyetem, az abban nincsen benne, csak támogatnak minket a tudásukkal, viszont a Rév 8, ahogy mondtad, ők egyrészt az üzlethelyiségeket, meg az infrastruktúrát adják, másrészt azért a Rév 8, mint az önkormányzatnak a cége egy borzasztóan aktív és nagyon lelkes társaság, akik nem csak az utcán található, most megvalósuló programokat szervezték, hanem az egész nyitvának egy olyan fajta plusz energiát és plusz szervezési infrastruktúrát biztosítottak, amit a Kék egyedül biztos nem tudott volna megcsinálni, ugye mások a lehetőségeink, és a Kék ebben az egészben egyrészt hozta a nyitvának a módszertanát, meg a brandjét, másrészt pedig a lebonyolításnak azt a technikai, nagyon fontos részletét, hogy mi, mint non-profit szervezet képesek vagyunk egy önkormányzattal jogilag is megállapodni egy ilyen ingyenes kulturális hasznosítás céljából közvetítésre. És ezért nagyon kulcsfontosságú az, hogy a Kékből ezt a szerepet is ellássuk, meg hát a kommunikáció szempontjából a Rév 8-nak természetesen az a tisztsége és a feladata, hogy egész Józsefvárosnak a város megújítását kommunikálja, és ezeket a dolgokat exponálja, mint ami most itt is van. Ez így. És akkor ezt mi például azzal egészítjük ki, hogy mi sokkal inkább ezekre a vállalkozásokra hívtuk fel a figyelmet, akik a Nyitva Fesztiválnak a keretében most kipróbálhatták majdnem 3 hónapon keresztül, hogy milyen elindítani egy vállalkozást. Állítólag nagyon izgi.
0: És technikailag akkor ez, ha jól értem, azt történik, hogy a Kékkel szerződik mondjuk a Babkás ilyen crew. Ez így van, hogy a veletek szerződik mondjuk a Babkás crew, és nem pedig a Rév 8-szal, szóval így rajta.
1: Ez így van, aha. Sőt, a Rév 8-szal igazából nem is mi se a Rév 8-szal szerződtünk. Egy haszonkölcsön szerződés, az úgy néz ki, hogy mi, tehát a Kortárs Építészeti Központ haszonkölcsönbe kapta az önkormányzattól egy köztestületi döntés kapcsán 3 hónapra ezeket az üzlethelyiségeket, és ezeket mi, mint ideiglenes használó, továbbadjuk ideiglenes használatra, ami belátásunk szerint.
0: Uh-huh. Nem tudom, egyébként a 11-11 az nem valami hasonlót csinált a Bartók Béla, meg ilyesmi, hogy ez egy más konstrukció, de lehet, hogy ez most rajtam kívül senki nem érdekel.
1: Az egy picit más. Ez egy picit más volt, egyébként nagyon, nagyon hasonló, de ott is az volt, hogy a kulturális tevékenységek voltak támogatva önkormányzati üzleteiségekben, és annak is volt egy ilyen központi szervezője. Ugye a Bartók negyed, meg a Margit negyed, ezek nagyon-nagyon hasonló ilyen húzó nevek, mint ami itt is történt most a Nyitva Fesztiválban, és jól ráéreztél, egyébként pont másfél hete tartottunk egy kerekasztalt itt az egyik üzlethelyiségben, a Népszi 31-ben, ami a régi bútor szaküzlet, ott a Nagyfőoros sarkán, a Eldorado mozi épületében, és ott pont a olyan szakértőkkel beszélgetünk, akik részt vettek a Bartók negyedben, vagy a Margit negyedben, hasonlóságokról, meg tanulságokról, hogy mi mit tanultunk itt, meg ők mit tapasztaltak.
0: Menő. Még azt mondd el nekem, légy szíves, hogy ez a nemzetközi keretprogram, annak mi a neve, hogy ez esetleg ilyen kreatív Európa valami?
1: Nem,
0: csoda?
1: Ez egy DUT, a Driving Urban Transition, ez egy Horizon keretrendszerben megvalósuló DUT-os projekt, ami nemzeti forrásokból van biztosítva, tehát minket a NKFIH, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztés és Innovációs Hivatal az, ami hivatalosan támogat, és igen, és akkor ez egy DUT, ez a neve, Driving Urban Transitions.
0: Igen, a Horizon az egy alfa, tehát oda tényleg nehéz mondjuk egy...
1: Ez nem egy rendes Horizon, tehát ez nem központi költségvetésből, nem EU-s költségvetésből kapjuk, hanem nemzeti költségvetésekből, mert a... Igen, ez így ilyen bonyolult rendszer.
0: Ez túlságosan süt a nap, meg egy gyerek van a hátadon. Nagyon köszi, Jani, hogy elmondtad ezeket, meg hogy megcsináltátok ezt a nyitvát és az egészet. Úgyhogy hajrá!
1: Köszi nagyon a kérdéseket,
0: a város, és építsétek a város.
1: Köszi a műsort, meg hogy itt most kint vagytok. Szerintem ez a amit most itt a Rév 8 főként itt szervezett a Népszínház utca torkolatában, ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy lássuk, hogy hogyan működik itt, hogyan működhet egy ilyen városi köztér máshogyan. Úgyhogy használjátok ki ezt egész nap. Este pedig Pecsakucsa lesz a Teleki téri piacon, oda is érdemes elnézni majd.
0: És közben pedig a Nagyfalvasra tovább sétálhattok. Itt 4-kor mi végzünk a Lamacsunnal, viszont a Pók büfébe, ami nem nyitvás projekt, de szintén önkormányzati ingatlan. Ott van a Lamacsunnak a stúdiója, és mi onnan fogjuk folytatni 4-kor. Köszi, Jani!
1: Köszi!
0: Szép estét, szép délután!

0: Miről fogunk beszélni?
1: Halló!
0: Halló! Szia, halló. Endre!
1: Szia, Peti!
0: Szia, Bence!
2: Sziasztok, srácok!
0: Atno in the house.
1: Atno. Tegnap este is volt, ma is van.
2: Bizonyán, tegnap így csak telefonon, de most már élőben. Live and direct!
0: Elmondod, elevator pitch, mi az az Atno? Miért érdemes oda menni?
2: Az Atno az otthonom, és nagyon nagy vendégszerető ember vagyok, nagyon szeretem a házi bulikat, és nagyon szeretem a jó embereket. Jó emberekkel együtt bulizni, zenét hallgatni, úgyhogy gyertek el az otthonomba, én ott lakom.
0: Hogy
1: nekem
0: kell...
1: csak a második otthon.
0: Hogy kell innen oda menni? BKV-val te hogy mennél?
2: BKV-val úgy mennék mondjuk erről a spotról, hogy 4-es-6-os villamossal elmegyek a nyugati pályaudvarig, aztán felszárok a 3-as metróra, Újpest városkapuig kiutazom vele, aztán leszállok, átsétálok az északi összekötőhídon, a Hal-Sötödénél lefordulok jobbra, és már ott is vagyok az Attóban. Szóval innen kb. Egy ilyen 30-35 perc.
1: Nincs messze.
0: Nincs, ezt akartam mondani, nincs messze. Hashtag nincs messze.
1: Tévhiteg eloszlatva.
0: Igen, tévhit eloszlatva. Ez volt a La Maggiore Rádió a Népszínház utcán a Nyitva Fesztiválon, és szóltak zeneileg Subburek és Lazy Gomraga.
1: Yes.
0: Hallgassátok a La Maggiore Rádiót, és gyertek el a Pók büfébe. Az afternek mi az ellentéte? Intro?
1: Before.
0: Igen. Biforozni, és az Atnóba meg közepezni, és afterezni. Ez egy after spot is lett, nem?
2: Lehet akár. Igen.
0: Lehet, ugye?
2: Az a legnagyobb hátrányunk, vagy hiányosságunk, hogy nem tudunk véget vetni a buliknak.
1: Van tartsátok még meg ezt a hiányosságot.
0: De van amúgy after konkurenciából nincs olyan sok BP, nem?
2: Nincsen konkurencia nálunk, viszont annyi, hogy nem tervezettek át el a baz afterek, hanem csak kialakulnak maguktól, úgyhogy...
0: Spontán afterek.
1: Jó a közeg, jók az emberek. Akkor nehéz hazamenni.
2: Hát igen, inkább az emberek irányítanak, és nem mi találjuk ki előre, úgyhogy teljesen spontán az egész.
0: Lamatno, hát mi hallottatok erről, hogy ez egy, én szeretném azt hinni, hogy ez egy dolog, hogy ez egy before hely az Atnónak a Lama. Én ezt I was told.
2: Nekem már most tetszik a név, egyébként egyből beindította a fantáziámat, szóval. Azt hiszem, a mikrofon kikapcsolása után beszéljük a részleteket.
0: Egyébként voltatok már ugye a voltatnó alamában, csak még a név lehet, hogy még az most
1: name
0: egy
1: drop.
0: First name drop.
2: Hát igen, de még tovább tudnám gondolni egyébként atnós programokkal. Hogyha már mi mentünk a rádióba, akkor a rádió is jöjjön hozzá.
0: Ennyi. Ne, igen, nem kell Londonba menni, stage-et csinálni, mint tavaly. Köszi Népszínház utca, köszi Nyitva Fesztivál.
1: Köszönjük.
0: Köszi N38-as villamos. Kicsit egy ilyen villamos fétisbe kerültem, nehogyjátok, mindig amikor beszélek és elmegy egy villamos, másik. Felolvasom a számát. Másik ráadásul.
1: Érdekes villamosok vannak itt.
0: Igen. Ugye van a Trainspotting, ez ami az? Tramspottingot itt lehet nyomni. Én csinálnék ennek, lecsavaroznám ezt a padot, amin ülünk, és akkor lehet ülni és nézni a sárgákat. Cső mindenki!
1: Sziasztok!
3: Tudod, mi az a lamacsón? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
4: Zamatos, mint a lahmacsón.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát én nem értek semmihez.
3: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó éjszakát, kisasszony!
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
2: Hi, everybody.

nagyapa titkos nyomdája. Nagyapa dolgozott, a gépbe kattogott, katonai objektumnak űrlapot.

kis faházban. Ott volt nagyapa titkos nyomdája. Egy kis faházban. Ott volt nagyapa titkos nyomdája. Rosszog a faházban, ott volt a nyomdája. Zúgtak a motorok, nagyapa dolgozik ott. Nyomtak a gépsorok, préseltek űrlapot, mert nagyon szorgosan nagyapa dolgozik ott.

0: kultúrát és a kurvákat. Minden vágyam, hogy megismerjem és kipróbáljam a gyíki ágyakat és egy férfit.
1: Japanese boys,
0: a japán gésák állandóan golyókat hordanak a hüvelyükben.
1: Japanese boys,
0: mindig készen állnak izgalmi állapotban a szeretkezésre.
1: Japanese boys,
0: teázás, utcertartás, szerelemből szeretem őket.
1: Japanese boys,

0: Amacsó Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
1: Lachmacun Rádió. Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török Húsos Lepény internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech Felhő ajánló.

0: Lamacsú Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsú Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli. Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16